Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Új napot kezdünk, és ez érvényes, kicsit aktualizálva június 2-ához, hogy a hét, a hónap és az évszaknak a második napja ez. Papíron az. De ami ugyanaz, az a jó kívánság. A kora reggeli. Hogy ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, és remélhetőleg esernyőjük épp, és nem lyukas, mert az most jól jön. Jó reggelt!

Silent Circle, Stop the Rain in the Night, 8 perccel járunk 6 óra után, esős napnak nézünk elébe, és tényleg, most legyünk őszintén, elmondhatjuk, hogy lehetett volna rosszabb is. Mert nem volt napfényes, ragyogó idő a tegnapi napon, a gyermekek legfontosabb napján, amikor tényleg próbáljuk őket elkényeztetni. Az év összes többi napja is az övéké, felül ne legyen kétségünk, de valahogy a tegnapi nap az úgy kiemelkedik, hogy oké, tényleg, ők is érzik, hogy hoppá, vár egy picit, mert minden nap az enyém, de ez egy kicsit különlegesebb. És ha nem is volt hihetetlenül csodás időnk, de azért estig kitartott, úgyhogy ne essen. Nem is tudom, valamikor, mikor 6-7 körül kezdett esni az eső. Jöhetett volna hamarabb is, a prognózisban benne volt, az eső lába kilógott, és bármikor megzavarhatta volna. Szerencsére ez nem történt meg. Úgyhogy jó, hogy így lett, és nem másképp. Most képzeljük el a gyereknapot, június 1-ét a mai időjárással, mert amit prognosztizálnak, amit ígérnek, hát sok szárazság nincs benne. Vagy ahogy szokták mondani, sok szem szárazon nem marad, csak az baj, nem csak szem, hanem fej, haj, ruházat, teljesen elázhatunk a mai napon, és nézem így a százalékokat a mai nap folyamán, tehát hogy most reggeltől egészen estig, hát a legalacsonyabb százalék, hogy eső legyen, az 75%, a legmagasabb az még 90, most is és úgy délelőtti órákban, vagyis egész nap lehet esőre számítani. Nem lesz annyira hideg, 18 Celsius fokos csúcsértéket prognosztizálnak. Az eső valószínűsége megmarad, de lehet, hogy így időközben tart így szüneteket, visszajönnek az esőfelhők csütörtök estére, erre egyelőre 70%-ot adnak. Az, hogy szombaton esni fog, arra ilyen 30-50%-ot, vasárnap 70%, jó, ez mondjuk ez változhat egy kicsikét és hét. Tehát úgy tűnik, hogy jönnek napok, amikor még élvezhetjük egy picit talán a napsütést is, 24-25 Celsius fokos csúcsértékek, de csütörtökön, szombaton, vasárnap, hétfőn bizony-bizony a nap bármelyik szakában lehet esőre számítani. Inkább egyelőre a szerda és a csütörtöki nap első fele, amely ha strandidőnek nem is ígérkezik, de kimehetünk úgy, hogy ne legyen nálunk esőköpeny vagy esernyő például. Jó, ez csak egy prognózis. De úgy általában be szokott válni. Nem nagyon lőttek bakot az utóbbi időben a meteorológusok. Legfeljebb az időzítése kicsit csúszott erre vagy arra. Na, hát erre számíthatunk így június első hetében. Semmiképpen nem strandidő, szóval ezt tögezzük le. Mama Radio, Rudy & Co. 11 perccel 6 óra után. Jó reggelt!

A Vekker örök és elpusztíthatatlan. A kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Hayden James-ös Garden City, Foolproof, 6 óra 21 perc van, június 2-a. Tegnap a gyermekek ünnepeltek, ma az olaszok teszik ugyanezt. Náluk ezt úgy nevezik, hogy Festa della Repubblica. Hogy ennek kiinduló pontját keresjük, vissza kell menni egészen 1946-ig. Akkor a kerek évforduló 56, 66, 76, 86, 96, 2006, 2008 évet kell visszamenni kereken és napra pontosan. Bár azért még menjünk még egy picit előbbre. 1946 májusában lemondották az utolsó olasz királyt, Viktor Emánuel, harmadik Viktor Emánuel volt, majd 1946-ban, június 2-án és egyébként 3-án is az olaszoknál népszavazást tartottak, és ezt követően eldőlt, hogy Olaszország nem kér tovább a királyságból, attól a naptól kezdve államformája a köztársaság lesz. La Repubblica. Na, szóval így mondtak le a monarchiáról az olaszok, és ezt ünneplik a mai napon Festa della Repubblica néven. És ha az olaszok, hát mehetünk a zenéhez is. Ma már nosztalgiával tekint vissza a 70-es, 80-as évek olasz sláger dömpingére. Az is, akinek akkoriban a könyökén jött ki a Felicità vagy a Lasciate mi cantare. A 70-es évek végétől a 80-as évek közepéig tartó időszak egyébként még csak nem is volt egyedülálló az olasz könnyűzenében, hiszen az 50-es, 60-as évek legalább annyira emlékezetesek voltak, de épp elég muníciót adtak később is. A 80-as években ráadásul nem csak a mainstream olasz popzenének volt sikeres korszaka, de a klasszikus diszkót szintetizátorral feldobó italo diszkónak még komolyabb nemzetközi hatása volt. Olyannyira, hogy a stílus számos slágere nem is olasz előadókhoz fűződik, egy idő után pedig ki is kapott a stílusból az olaszság, maradtak az egyre sablonosabb stílus elemek, mint például a gazebo vagy a Baltimore esetében.

Úgyhogy lesz a mai napon olasz dal, sőt mondhatni sláger a Weckerben. Ezt a dalt, ami annyira nem olaszos, de még így is az olaszokhoz kötődik, csak azért játszom be, mert kötődik az esőhöz. A dal címe nekem tetszik, Chopin, viszont a refrénben benne van, hogy nem szeretem az esős napokat. Na hát akkor ez egy olyan nap lesz.

Sophia Liz Baxter és Spiller Groove Jet. Fél hét múlt néhány másodperccel Morgan Freeman, amerikai Oscar és Golden Globe díjas színésznek kívánunk boldog születésnapot. 89 évet töltött a tegnapi napon, ha minden igaz, nem tudom, mi szerepel nálam június 2-án, de ő tegnap ünnepelt születésnapot, még nem késő szerintem őt köszönteni. Viszont ami tényleg a mai napot illeti, a névnaposok, a Carmenek és az Aniták, valahol mindkét név esetében a spanyoloknak kell köszönetet mondjunk. A Carmen ugyanis a Szűz Mária spanyol megnevezéséből Nuestra Señora del Carmen, vagyis a Carmel hegyi miasszonyunk kifejezésből származik, jelentése amúgy kert, Carmen kert. És az Anita is részben a spanyoloknak köszönhető, a héber Anna és a spanyol Juanita becézéből alakult ki, jelentés ebben az esetben kenyelem, kegyelem és könyörület. Úgyhogy akkor legyen az Juanita, vagy csak egyszerűen Anita, de Isten éltesse őket. Két Anitától hallgatunk most zenét. Az első Magyarországról Anita, aki Demjén Ferencnek a szerzeményét dolgozta át még az még az ezredforduló tájékán, Elképzelt szerelem címmel, aztán jön Anita Cochran a Last Kiss című dalával. Jó reggelt!

Lánszkész énekelt Anita Cochran, és akkor még egyszer is tanítás a Carmeneket is, ha van ilyen nevű hallgatunk, de Anitákat is minden bizonnyal a Star Radio hallgatósági körzetében van olyas valaki, akinek ez a neve Anita. Szép név egyébként, Isten éltesse őket. Ami pedig a születésnapokat vagy a születési évfordulókat illeti, hát mindjárt 300 éve, hogy megszületett, de a nevét ma is használjuk, csak nem abban a formában, ahogy ő ezt ránk hagyta. Szádé Márkiről van szó, ő ugyanis 1740-ben ezen a napon született Párizsban is. Élete nagy részét börtönben töltötte kegyetlen és erőszakos tettei miatt. A szadizmus szó származik az ő nevéből. Állítólag ebben is lehet örömet szerezni, vagy ezzel is, sőt, hódolói is vannak a fájdalom, akár okozásának, akár elviselésének, és ezt mi nevezzük szadizmusnak. Hát szerintem ez azért nem mindenkinek jön be, úgyhogy ne is próbálkozzunk úgy általánosan, hogy fáj neked, akkor jó, örülj neki. Szóval, nem, inkább nem. Én az örömnek a másféle fajtáját szeretem, és annak semmi köze Szádé Márkihoz. Hiába született ő június 2-án, még ezen a napon, 1740-ben. Marcel Románoffal lépünk tovább. Szeretném, ha szeretnél. Na, tessék, itt van a szadizmusnak az ellenpéldája. I'd love you to want me. When I

Richard Ashcroft és Crazy World, azaz Bolond Világ. Hát, lehetne erről beszélni, a minket körülvévő világról, hogy az mennyire normális, vagy mennyire bolond. Úgy eszembe itt Hobótól a vadászat, amikor a bolond levele a kisfiúnak, csak hogy az a bolond volt a legnormálisabb az egész bronchban. De így ugye megvolt a kora reggeli kávém, és miközben úgy kortyolgattam, ugye eljátszottam a gondolattal, ha már beszéltem, hogy ma van Szádé Márki születési évfordulója, és hát az ő nevéből származik az a szó, hogy szadizmus. Ugye, hát ugye tényleg eljátszottam a gondolattal, hogy a legtöbben, merem remélni ez így van, a legtöbben nem furán nézünk valakire, hogy miért vannak olyan emberek, akik fájdalmat okoznak másoknak, és ebben örömöt lelnek. Na ez a szadizmus amúgy. És ezt nem tartjuk normálisnak. Valószínűleg, hogy a orvosok, szakemberek, pszichológusok, ezek, ők is azt mondanák, hogy nem ez a normális. Nyilván, hogyha valaki szeret fájdalmat okozni, és talál egy olyan társat, aki szeret fájdalomban élni, otthon négy fal közt csináljanak azt, amit akarnak, nem érdekel. De belegondoltam, hogy ugye a demokrácia az demokrácia, nem tökéletes, de egyelőre nincs jobb, hogy manapság, akik jelentkeznek ilyen-olyan posztoknál, indulnak választásokon, én úgy tudom, hogy nem kell átessenek valamilyen nagyon komoly, alapos pszichológiai vizsgálatot. Tehát elvileg benne van a pakliban, hogy akár az ország élére, akár miniszterelnöknek megválasztunk egy olyas valakit, akiről nem tudjuk, hogy ő szeret másoknak fájdalmat okozni. Igazából megválasztunk miniszterelnöknek egy szadista állatot. Ez benne van a pakliban. És akkor csodálkozunk, hogy miért okoz naponta minden döntésével fájdalmat neki? Azért, mert ő ebből éle. Ebből táplálkozik neki, ez az élet értelme, ez a veszély fennáll. És hogy ha már itt a bolond világról beszélünk, ugye, én nem tartom kizárnak, hogy valamelyik elkövetkezendő generációnak az lesz a legnagyobb problémája, hogy jönnek majd a szadisták, egyenlő jogokat követelnek, hogy nekik jogukban áll fájdalmat okozni embertársaiknak, mert ez a normalitás, ezt fogadjuk el, zajlik az érzékenyítés, akkor majd a Pride-hoz hasonlóan lesz ilyen szadista felvonulás, és kérik majd a jogokat. Lehet, hogy a következő valamelyik generációnak ez lesz a gondja, és akkor majd fogják a fejüket, hogy hova jutottunk. Lehet a mostaninál ennél bolondabb világ? Elvileg lehet, miért ne? Bár nem kívánom, megmondom őszintén. Csak hát tudjuk jól, a normalitás, az igazság, ezek mind olyan unalmas dolgok, hogy nem ezek vonzák sajnos a kattintásokat, már pedig manapság sokan kattintásokból élnek. Mondtam, bolond világ. Spinning Around, énekel Kylie Minogue, közeledünk 7 órához, 7 perc választ el. A pontos időponttól 7-kor jönnek a hírek.

Nehezebb év lesz az idei. Fejlesztik a hadsereget. Bemutatkozik György Hágyi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A szorongás, az iskolai nyomás és a felnőttekkel való párbeszéd hiánya a romániai tinédzserek legfőbb problémái a World Vision Románia gyermeknap alkalmából végzett felmérése szerint. A megkérdezettek közel negyede úgy érzi, hogy a felnőttek ritkán vagy szinte soha nem figyelnek rájuk igazán. A válaszadók több mint 30%-a szerint generációjuk legnagyobb kihívása az érzelmi terhek és a szorongás. 45%-uk a vizsgákat és a jövő bizonytalanságát tartja a legfőbb stresszforrásnak, míg 20%-uk az iskolai nyomást emelte ki. A felmérés összességében azt mutatja, hogy a tinédzserek mindennapjait erősen meghatározza a lelki terhelés és a kommunikációs hiány a felnőttekkel. A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz, mint 2025. Derül ki egy friss felmérésből. A kutatás alapján továbbra is az alapvető élelmiszerek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza a legnagyobb aggodalmat. Az üzemanyagárak miatti félelem egy év alatt 13%-ponttal nőtt, és már a megkérdezettek 58%-át érinti. A felmérés szerint a lakosság nem mond le teljesen a fogyasztásról, inkább az olcsóbb termékek felé fordul, vagy ritkábban vásárol. A válaszadók 2025-ből leginkább az elmaradt utazásokat és a jövedelmek stagnálását tartják a leginkább negatív tapasztalatnak. Nagyértékű haderőfejlesztési szerződéseket írt alá a Védelmi Minisztérium. A beszerzéseket a SZÉF hitel keretéből finanszírozzák. Az egyik megállapodás 298 lánctalpas gyalogsági harcjármű beszerzéséről szól, emellett egy másik megállapodás 11 különböző légvédelmi és drónelhárító rendszer beszerzését tartalmazza. Egy további 920 millió eurós szerződés tengeri fejlesztéseket érint, két tengeri járőrhajó, valamint két búvárok bevetésére alkalmas gyorsnaszát beszerzését. A Védelmi Minisztérium szerint a fejlesztések célja a szárazföldi, légi és tengeri képességek jelentős megerősítése. Bemutatkozik a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként György Hágyi. Ma este 8 órán

0: Változékony időjárás lesz térségünkben, megerősödhet a széljárás, csapadék is lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

7 óra után járunk 7 perccel, immár a Vekker második órájában, ma már lesz lapszemle is, úgy 7:30-kor a híradón már túl vagyunk, bár ugye a no news is good news, az angolok mondása, az kezd mi nálunk is egyre inkább érvényessé válni, ugye magyarra átültetve ez annyit jelentene, hogy sőt, akár figyelmeztetésként is ott kéne szerepeljen minden egyes híradás elején, hogy nyugalma megőrzése érdekében inkább ne hallgasson híreket. De most komolyan, mi is hallhattuk, tehát mire gondoljon az ember, amikor azt hallja, hogy az ország egyharmada szerint nehezebb lesz az idei év. És hogy van némi szorongás bennünk, mi miatt? Három dolgot említenek meg, élelmiszerállap, nyilván növekedése, közüzemi szolgáltatások, nyilván ezek drágulása, és az üzemanyagárak, nyilván ezek emelkedése. Szóval hallod a hírekben, és akkor még legyen jó kedved menni dolgozni, megkeresni a napi betevőfalatot. Tényleg, véleményem szerint úgy, hogy minden káros eszközzel rászokták, abszolút korrektül a cigire is, hogy az árt az egészségnek, ez is, az is, amaz is, ezek kellenek. Szerintem a híradásokat is kéne kötelezzék arra, hogy legyen bennük egy felhívás, hogy nyugalma megőrzése érdekében jobb, ha ezt kihagyja. Legalábbis mindaddig, amíg csak ilyen hírekről tudunk beszámolni. Ez nem a mi hibánk.

Mi csak a kötelességünknek teszünk ehhez eleget, aztán majd meglátjuk, hogy köteleznek-e rá, hogy jó, oké, mondhatsz bármit, legyen igaz, ez az első dolog. A másik meg az, hogy azért gondolja arra, hogy nem mindenki tudja ezt elviselni. Hát emberek, bátorság, kitartás, elviseljük ezt is valahogy.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Fedezd fel a Lidl üzletekben a finomságokkal teli görög stílusú specialitásokat. Próbáld ki a 225 g-os Eridanus halloumi sajtot 14,99 baniért, és a 250 g-os tzatzikit extra szűz olívaolajjal 8,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
5: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

I begin to wonder, tűnődni kezdek, és tűnődtem is a tegnapi napon, mert hogy, ha esetleg valaki nem tudja, tegnap a szejkéből Valea Prehové lett. És a Valea Prehové-t pontosan azért utáljuk, amiért tegnap a szejkét is sikerült. Hallottam, hogy ez csak egy nap, és hogy ki lehet bírni. Igen, csak hogy ez a nap pont gyereknapra esett. Arra napra, amikor minden a felszabadultságról, örömről, gondatlanságról kellene szóljon. És ebbe a szülői öröm is beletartozik. Márpedig, amikor az ember 20 percet araszol, parkolót vadászik, parkolóhelyet, majd azon gondolkozik, hogy egyáltalán megéri tovább menni, akkor ebből az örömből valamennyi óhatatlanul elveszik. Azok egyszerű. Tegnap bedugult a szejke. Mert hát a rendezvény szervezés egyik legalapvetőbb szabálya, ha sok emberet vársz, akkor gondoskodsz arról is, hogy hová érkezzenek. Ez különösen igaz akkor, ha egy olyan helyszínt szeretnél felépíteni, amelyből egyszer majd turisztikai rendezvényközpont lesz. Farkaslaka például ezt rég felismerte. A szenes napokon nem filozofálnak sokat, ideiglenes parkolókat alakítanak ki a kalondatetőn, gyakorlatilag nem tudnak akkora nevet hozni, hogy ne találjanak helyet minden érkezőnek. Megoldották ők? Meg! Persze lehet mondani, régen gyalog mentünk ki a szejkére. Ez igaz. Csak hogy régen sok minden másképp volt. Ma autónk van, fizetjük az adóját, használni akarjuk, és főleg, ha 3-4-5 éves gyerekekkel indulunk útnak, nem feltétlenül szeretnénk esőgyanús időben kerékpárral vagy gyalog nekivágni. Mondták, menjünk busszal. Csak hogy óránként 2 járat indult. 2. Egy Betlenfalváról, a másik a Cserehátról. Jó esetben óránként 80 ember szállítását tudják biztosítani. Vagyis 400 ember tudnának kivinni délután 3-ra. Poénosra fogva, mire mindenki sorra kerülne, a gyereknap lassan nyugdíjas találkozóvá válna. Ilyenkor a szülő fejében nem az jár, hogy mennyire környezetbarát a tömegközlekedés, hanem vajon felfér-e rá 3 gyerekkel? Megáll-e az egyáltalán a megállóban? És ha nem, mert egy dolgot biztosan nem akar, elrontani a gyerek napját. A buszos tanács akkor működik, ha van valódi alternatíva. Ha sűrűn jár, mondjuk minimum 1/4 óránként, kiszámítható és egész nap elérhető. Addig inkább csak jól hangzó alibi, amire hivatkozva lehet szidni az autósokat. Persze, van igazság abban, hogy néha már szinte mindenhova autóval megyünk. Lehet, hogy tényleg túlzásba visszük, sőt, biztos. De ilyen léptékű viselkedés változásokat nem lehet pusztán jó szándékkal, szlogenekkel vagy aszfaltra festett csíkokkal kierőszakolni. Pedig a szemléletváltás akár járható út is lehetne. Csak hogy a szakszerűtlenül erőltetetten bevezetett, a biztonságos bringázástól messze álló látszott megoldások önmagukban alig ha jelentenek megoldást. Legfeljebb annak vannak eladva. Felvárulhat persze a másik kérdés, hogy biztos, hogy a gyereknapot a szejkén kell megrendezni? A városi parkba például tényleg ki lehet sétálni. Ott, ha le is szakad az ég, több a menedék. Ha elfárad a gyerek, könnyebb hazamenni. És még az is előfordulhat, hogy ha a szülő nyugodtan megiszik egy sört, a gyerek közben jól érzi magát. Mindenki nyer, főleg a taxisok. A szejke az egyelőre még csak megálmodott. Majdani turista és rendezvény paradicsom, majd akkor biztosítson nagy számú érdeklődőre vágyó rendezvényt, ha lesz elég parkolóhely az autósok fogadásához. Mondanám azt is, hogy előbb legyen elegendő vécé a szejkén, de ez pofátlanság lenne részemről. Én annak is örülnék, ha a belvárosban lenne egy nyilvános vécé. Egyetlen egy, működő. Na, szóval a tegnapi nap tanúsága talán csak annyi, amíg nincs reális alternatíva, addig ne próbáljuk megnevelni az autósokat. Előbb építsük fel rendesen, becsületesen azt a rendszert, amely nélkülözhetővé teszi az autót, és csak utána lepődjünk meg, ha valóban kevesebben ülnek bele. Ennyi.

A soha véget nem érő mese, Neverending Story limáldalát hallhattuk, 2 perccel járunk 7:30 után, lapszemlével folytatjuk. Az új bánya távlati bizakodás kapaszkodnak az Erzsébet táró helyreállításának esélyébe is, vagyis Parajd sóröghöz kötött remények címmel írnak arról, hogy amennyiben megkapják a szükséges engedélyeket, folytatni fogják az Erzsébet táró tavaly megkezdett feltárását a parajdi bányászok. Értesült a Hargita népe a bányakatasztrófa évfordulójának napján, olvasható a 4.-5. oldalon. Elég komplex, terjedelmes anyag, de gondolom, hogy sok kérdésre választod, ha nem is tud minden kérdést megválaszolni. Mi van még itt? Nézzük. Parkoló helyett park. Nem nálunk. Kis költségvetésű, de annál látványosabb környezetszépítő akció. Látványosan megváltozott a Csíkszeredai Nagyrét utcai ifjúsági tömbházak melletti terület arculata. A korábban alkalmi parkolóként használt övezet fokozatosan zöld közösségi térre alakul át. Mondjuk, hogy Csíkszeredában ezt megtehetik, ott 2-szer annyi parkoló jut egy emberre, mint mondjuk itt nálunk. Nálunk, ami van, azt is átfestik valami másra, valaki másnak. Oké, a Parajdot azt említettem. Na, a döntés az RMDS Gyergyó területi szervezetének elnök jelöltjeiről. Elutasították Barti jelentkezését, Bende a jelölt. Nézzük csak! Határidőig 2 jelölési iratcsomó érkezett az RMDS Gyergyó területi szervezetének elnöki tisztségére a június 18-án esedékes tisztújító küldőgyűlés megelőzően. A területi választási bizottság Barti Tihamér jelentkezését nem hagyta jóvá, az indoklás szerint annak következtében, hogy vele szemben jelenleg is bíróság által elrendelt hatósági felügyelet van érvényben, amely megtiltja számára, hogy az RMDS Gyergyó területi szervezete elnöki tisztségéhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek gyakorlását. Mondjuk ez így normális. Legyünk őszinték. Na, erről is még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában, mi pedig lépünk tovább a Vekkerrel, és ezzel az időjárással, ami a minden igaz, egész nap ilyen lesz, és az eső lába lógni fog a következő napokban is, vagyis könnyedén lepereg. 7:35 van. Jó reggelt!

Együtt az elektromos államokban Together in Electric Dreams, Giorgio Moroder és Filippo Oki dalát hallhattuk. 3:48 lesz 3 perc múlva. 8-kor a szokás szerint jönnek a hírek, utána pedig vendégeket várunk. A Go Big Techból team részéről érkezik Ilyes Szabolcs és Marek Pokvap. Nyilván nem lengyelül fogunk vele beszélni, angolul, de ezt fordítjuk majd magyarra is. Ugye ők egy premierre készülnek a hétvégén. Egy az, hogy Homorodfürdő új településként kerül fel a Nemzetközi Techból térképére, viszont lenne egy premier is, legalábbis ezt tervezik, hogy szabadtéri versenyt rendezzenek a szabad ég alatt. Ami csodálatos lenne. Néztem a prognózist, hát lehet reménykedni, hogy minden rendben lesz, de az is lehet, hogy esni fog. Nyilván még korai már most megprognosztizálni 100%-osan, hogy milyen idő lesz szombaton és vasárnap, de lehet reménykedni, hogy tényleg eső nem lesz legfeljebb előtte vagy utána. Na mindegy, itt lesznek, beszélgetünk. Dániából is elhoztak minden aranyat, úgy látszik ebből most újabban szokást csinálnak. Bárhova mennek, mindent ők nyernek meg. Na, ami egy jó dolog, de nyilván szurkolunk, drukkolunk, hogy összejöjjön a tervezett premier most a hétvégére. Erről is beszélni fogunk majd 8 óra után.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a cson nélküli sertés karajra 100 gramonként egy lej 79 baniért. A 225 g-os Alesto pörkölt és sós híjas pisztáciára 13 lej 99 baniért. És a 8x 0,5 literes Bergenbier világos sörre 21 lej 49 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd. Szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Egy kis ragyogás Felix Jentől, Shine. Hát tőle várhatjuk a naptól kevésbé. Mármint a legfényesebb égitestünktől, amely el van rejtve rendesen a felhők mögé. 7 perc választ el 8 órától, lassacskán a Wecker második óráját zárjuk. 8-kor jönnek a hírek, utána pedig a vendégek. Addig is I Don't Wanna Get Hurt című Donna Summer dallal lépünk tovább. Vagyis arról énekel a diszkó királynő, hogy nem szereti, hogyha őt megbántják. Nem is akarja.

Nehezebb év lesz az idei. Fejlesztik a hadsereget. Bemutatkozik György Hágyi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A szorongás, az iskolai nyomás és a felnőttekkel való párbeszéd hiánya a romániai tinédzserek legfőbb problémái a World Vision Románia gyermeknap alkalmából végzett felmérése szerint. A megkérdezettek közel negyede úgy érzi, hogy a felnőttek ritkán vagy szinte soha nem figyelnek rájuk igazán. A válaszadók több mint 30%-a szerint generációjuk legnagyobb kihívása az érzelmi terhek és a szorongás. 45%-uk a vizsgákat és a jövő bizonytalanságát tartja a legfőbb stresszforrásnak, míg 20%-uk az iskolai nyomást emelte ki. A felmérés összességében azt mutatja, hogy a tinédzserek mindennapjait erősen meghatározza a lelki terhelés és a kommunikációs hiánya felnőttekkel. A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz, mint 2025. Derül ki egy friss felmérésből. A kutatás alapján továbbra is az alapvető élelmiszerek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza a legnagyobb aggodalmat. Az üzemanyagárak miatti félelem egy év alatt 13%-ponttal nőtt, és már a megkérdezettek 58%-át érinti. A felmérés szerint a lakosság nem mond le teljesen a fogyasztásról, inkább az olcsóbb termékek felé fordul, vagy ritkábban vásárol. A válaszadók 2025-ből leginkább az elmaradt utazásokat és a jövedelmek stagnálását tartják a leginkább negatív tapasztalatnak. Nagyértékű haderőfejlesztési szerződéseket írt alá a Védelmi Minisztérium. A beszerzéseket a SZÉF hitel keretéből finanszírozzák. Az egyik megállapodás 298 lánctalpas gyalogsági harcjármű beszerzéséről szól, emellett egy másik megállapodás 11 különböző légvédelmi és drónelhárító rendszer beszerzését tartalmazza. Egy további 920 millió eurós szerződés tengeri fejlesztéseket érint, két tengeri járőrhajó, valamint két búvárok bevetésére alkalmas gyorsnaszát beszerzését. A Védelmi Minisztérium szerint a fejlesztések célja a szárazföldi, légi és tengeri képességek jelentős megerősítése. Bemutatkozik a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként György Hágyi. Ma este 8 órától Románia Tbilisziben Grúziával játszik felkészülési mérkőzést, majd szombaton este Bukarestben Velszel játszik. Magyarország pénteken a Puskás Arénában Finnországot fogadja, majd 4 nappal később Debrecenben Kazasztánt. Ma este további felkészülési meccsek lesznek, többek között Horvátország Belgium, Marokkó Madagaszkár és Wales Gána találkozókat játszanak. Ma este játsszák a magyar férfi kézilabda bajnokság döntőjének második mérkőzését, a PIK Szeged a Veszprémet fogadja 20 órától. Az első meccset a Veszprém nyerte 38-36-ra, amennyiben ma is győz, megvédi címét és 30. bajnoki címét ünnepelheti a rivális otthonában, a PIK Arénában. Ha a szegediek győznek, a harmadik mindent eldöntő meccset pénteken Veszprém.

0: like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a piros kápia paprika kilója 15,99 bani, és az iceberg saláta darabja 4,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

0: Valami hihetetlen, amit a Go Big Tech Ball team játékosai produkálnak 2026-ban. Azt mondtuk, hogy a 2025-ös évet nem lehet überelni, de hát az eddigi tornák alapján ilyen még nem volt, és nem tudom, egyáltalán ennél jobbat ki lehet hozni, hiszen Dániában ez csak a legutóbbi torna, amiről minden aranyat elhoztak. Itt van az egyik tettes is, Marek Popváp. Hát lengyel techballossal még így stúdióban nem beszélgettünk, és itt van egy visszatérő vendégünk, Ilyes Szabolcs, a csapatvezető a Go Big Tech Ball team részéről. Köszöntelek titeket, sziasztok, Csöcs Marek, szia Szabi.
1: Szia Csaba, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket.
2: Jó reggelt.
0: Na, köszönjük szépen. Oké, jó, mi van, mi történik veletek? Néztitek a Asterixet, és valami varázsitalt szoktatok minden torna előtt bevenni, hogy valami hihetetlen, nem tudom, 22 arany már?
1: Igen, 22 arany és 4 ezüst, ebből is 4 ezüstből úgy jött össze ez a második hely, hogy gyakorlatilag csak az egyik döntőt kaptuk ki, ugyanis a többi az Go Big döntő volt a nemzetközi tornák egyikén. Úgyhogy igen, végezzük a dolgunkat hétről hétre. A hazai VB után kaptak egy hosszabb szünetet, utána aztán január második hetétől kezdődött egy nagyon jó sikerült felkészítő, és azóta a staffal azon dolgozunk, hogy minél jobban sikerüljenek ezek a nemzetközi tornák, amelyeken részt veszünk. Legelsőn ugye el sem utaztunk, Győrben volt januárban, de akkor még az alapozás közepén voltunk, utána meg 7 tornára látogattunk el, 3-4-5 kategóriák voltak ezeken a tornákon, és most 22 arany 4 ezüstnél tartunk, úgyhogy tényleg hihetetlen az idei év. Most hónapról holnapra dolgozunk, úgy készítem a fiúkat, hogy oké, most lejárt a 3 hónap márciusban, aztán jön a következő negyed év, mindjárt fél évnél tartunk, és így lépésről lépésre reméljük, hogy minél tovább tudjuk tartani ezt a formát.
0: Miközben Apornak volt egy sérülése?
1: Igen, az még teljesen nem is járt le sajnos, most 9 órától is lesz egy terápiás kezelése, ami még eltart egy hónapig. Éppen ezért nem is indítjuk őt egyéni kategóriába, az Zsozi jóval megterhelő, viszont Marek és Kinga olyan szinten kisegítik, hogy minden aranyat sikerült eddig így is besebélni Apornak például.
0: Apropó, ugye Marek azért egy ideje már Székelyudvarhelyen lakik, ő elmesélte azt, de illetve mesélj elő, úgyhogy az első kérdésünk is az lesz, hogy mióta is lakik itt, hogy érzi magát itt Székelyudvarhelyen. How long have you been living in Székelyudvarhely?
2: It's been already year and a half.
0: Másfél éve.
1: Igen.
0: You have a girlfriend? Székely kislány? Van egy barát? Everything is okay?
2: Igaz. Yeah.
0: Igaz. Szeretem tanulni a magyar szavakat. Everything is okay?
2: Yeah, all fine. Thank you.
0: I mean, the matches with the Apor, you are almost invincible. You can add something more to this? Tehát annyi, hogy szinte verhetetlenek Aporról, nem tudom, hogyha
1: még
0: talán...
1: Nem kaptak ki mérkőzést.
0: Még nem kaptak
1: idén
0: ki kettesben.
1: Összesen hogy... 2 kaptak ki tavaly, egyszer Csíkszeredába, a szerbektől az elődöntőbe, akik most már ugye 4-szeres világbajnokok, és egyszer Monakóba tavaly a döntőbe a Kac-Blazsovics páros ellen, akiket éppen most Dániába sikerült a döntőbe megnyerni, azon kívül meg most már 20 torna győzelem fölött járnak, és 2, egy bronzérem és egy ezüst, amióta összeállt.
0: Na, de kérdezzük meg Mareket, lehet ezt jobban is csinálni? Is there any place for something better?
2: I guess there is always some room to improve, but I think this season is going really well so far. Last period was a little bit harder also because...
0: In Denmark?
2: Not only in Denmark, but last few tournaments because of the Apor's injury, but with results all is going fine, and I hope we will keep it.
0: Próbálj akkor ezt lefordítani, remélem mindenre emlékszem. Mondta, hogy mindig van hely jobbnak, ennek ellenére jól mennek a dolgok. Picit nehezítették ugye a meccseiket. Apornak a sérülése kicsit nehezebbé tette, de hogy találtak megoldást erre. Nem tudom, mondott még valamit így most?
1: Igen, ez volt a lényeg, hogy nem egyszerű a helyzet amiatt a párosban sem, hogy Apor nem 100%-os, viszont taktikailag is egy olyan felállást és egy olyan védekezés, illetve támadást tudunk alkalmazni, amikor termentesítjük a port jobban egy picit, és ezt most kiválóan megoldja Marek.
0: Jaké je tvoje ulubené venžerské slovo?
2: Myślę, że cały czas bevásárol a közben.
0: Bevásárol. Tehát megkérdezem, melyik a kedvenc a magyarul, és azt mondja, hogy bevásárol a közben. Why? It's a complicated word. Doesn't mean nothing. You spend money there.
2: I think that's why. Sounds weird for...
0: furcsa hangzik, de inkább érdekes.
1: Igen, én egy másik szót mondtam volna, ha kérdeztétek volna. Pattogatott kukorica volt még egy időben olyan, amelyik fura volt neki, ugye, meg kakas, meg popcorn, mondhatnánk így is, de egyszer mondtuk, hogy na, akkor pattogatott kukorica, és
0: pattogtatott, igen. How do you say in Polish?
2: Popcorn.
0: You don't have any other word?
2: Absolutely not.
0: Tehát nincs lengyel szó arra, hogy pattogtatott kukorica, ők popcornnak mondják. Nincs. De tanulgat magyarul rendesen,
1: igen,
0: tényleg.
1: Igen, hát most már több mint egy éve szerintem, hogy heti két órája van online. Balassa Gyarmatról van egy tanárnő, aki folyamatosan nőt képezi, és nyilván a helyi közeg is sokat segít, meg a barátnő is, de igen, nagyon ügyesen haladt, tehát most már azért tőmondatokba, vagy ha lassabban beszélünk, vagy ha figyelünk erre, hogy tényleg...
0: Kenyeret is tud már kérni.
1: Hát szerintem igen.
0: You can ask for bread in Hungarian.
2: I guess so.
0: Kenyeret?
2: I think I would say egy kenyert, kerek szépen.
0: Almost perfect.
2: But they would understand, yes.
0: Yeah, that's the important thing. Van egy stabil küldöttsége a Go Big Tech Ball Teamnek, ami ugye Apor egyéniben, ha párosban Marekkel, Barabási Kinga, van amikor Aporral, ugye ez a világbajnoki páros, igen. Volt olyan, hogy Marek is Kinga, néha te is elmész, azért a dobogó közelben majd nem panaszkodhatsz. Nagyjából ez a négyes az, amelyik...
1: Igen, volt egy tavaly még egy olyan végzős társaságunk, ahol volt 16 játékos, ők most többnyire Kolozsvár, Marosvásár és Brassó egyetemeint vannak, eljönnek, tehát most is volt Dániában egy kis Zoltánunk, aki éppen Kolozsváron egyetemista, azelőtt voltak más olyan korábbi fiatal játékosaink, akik ellátogattak nemzetközi tornákra, most megint van egy új generáció, akik középiskolások, és velük készülünk. Éppen tegnap volt egy olyan edzésünk, ahol 13-an, 4-en voltak.
0: Ezért jók a székelyföldi tornák, mert ugye hát azért kiutaztatni egy hadsereget, az nem is olcsó mulatság, meg problémás, de itt...
1: Így van, itt nagyon jó
0: a Udvarhely, Szentegyháza, Homorodfüldő.
1: Nyáron lesz több ilyen balkáni Adriátik Liga, ahova már voltunk, és úgy gondolom, hogy ezek tökéletesek arra, hogy a középiskolásaink fejlődjenek, és majd a nagyobb tornákra is eljöjjenek, illetve nyáron van több olyan edzőtáborunk itt a Székelyföldön is, meg Magyarországon is, ahova el fogjuk vinni a fiatalokat, 5 napon keresztül edzük őket, szabadidős programok Budapesten, például július közepén 50 tekbolozóval fogunk kimenni Budapestre. Minden nap edzés végén egy
0: szorakozás valami, az is kell.
1: Igen, minden nap belesznek.
0: Mondjuk Homorodfürdő, spa, stb.
1: Így van. Úgyhogy belesznek rakva a szabadidős programok. Szerintem egy nagyon vagány nyár elé nézünk. Reméljük, hogy össze tudjuk illeszteni a programokat, ugyanis ugye van az első sorunk, amely most az 5-ből 3 világranglistát is vezet, Marek Kinga és Apor, van a staffunk, és akkor vannak azok a nemzetközi tornák és kínai tornák is, amelyeket össze kell úgy fésüljünk az európai tornákkal, hogy a fiataljaink is tudjanak jól bekapcsolódni a vakációba.
0: Mareknek feltesszük a kérdést angolul, ami gondolkodik a válaszon, addig mi lefordítjuk ezt magyarul, majd a válaszát Szabi próbáljuk elraktározni, amit mond, hogy ne szakítsuk minduntalan félbe, tudja végigmondani. Szóval először angolul a kérdés, the question in English, Apor is world number one in men's singles. So in men's singles is better than you. But in men's doubles, you're the number one player, so you're better than Apor in doubles. Azt kérdeztük, ugye a világranglistán egyéniben Apor az első, tehát jobb, mint Marek. Viszont a férfi párosban a ranglistát Marek vezeti, akkor férfi párosban ő jobb, mint Marek.
2: I think it mostly means that I participated in some events that I could earn more bigger amount of points than Apor. I think the difference here are World Championships in 2024 when I got silver medal, and Apor was participating same like last year in singles and mixed doubles, and as we know, the World Championship in the World Championships we can win the biggest amount of points. So I personally don't pay that big attention to ranking and points, because at the end of the day there are a lot of situations that lower ranked players can beat higher ranked players. So this can help on tournaments, the ranking, this can
0: to get weaker,
2: give you easier draws, but at the end is, you know, everyone,
0: not that important.
2: Everyone can beat everyone, and what you will show, your performance next to the table is important.
0: Jó, ha valamit kifelejtek, akkor pótol ki. Tehát azt mondta, hogy annyira túl nagy fontosságot nem tulajdonít neki, ez ugyanis azt jelenti, legalábbis a férfi párosok listáján, hogy azért több versenyen indult, mint Apor, illetve olyan versenyeken is említette a tavaly előtti világbajnokságot, ahol a legtöbb pontot lehet szerezni, és ő ott férfi párosban indult, még Apor ugye most a legutóbbin egyéniben és vegyes párosban, tehát neki, Mareknek több esélye volt pontokat gyűjteni, nem tulajdonít túl nagy fontosságot neki, elismerte, hogy sorsoláskor segíthet, könnyebb ellenfeleket kaphat a kiemeltsége miatt, de bármikor megtörténhet, hogy egy kevésbé jobb helyen rangsorolt versenyző megverje, tehát ez benne van a pakliban. Ennyire azért nem jelzésértékű, de nem mindent. Azt hiszem, hogy ezeket mondta el.
1: Igen, hát ugye két évvel ezelőtt volt világbajnokságom, mert tavaly sajnos de két éve ő világbajnoki ezüstöt szerzett, úgyhogy még a döntőszedbe a tajuk ellen vezettek Ho Chi Minh Citybe, a lengyel válogatott Adrián Dusákkal, és nyilván egy világbajnoki ezüstérem utána nagyon sok pontot kapott, és Apor ott ugye nem indult a férfi párosba, tehát hogy csak vegyesben meg egyéniben indult, és akkor ilyenkor azért, akik az adott kategóriában VB-n részt vesznek, azok is jól szerepelnek, azok sok pontot kapnak. Ugye Apor most már két éve, legutóbb még pont velem indult ezelőtt, 3 vagy 4 évvel szereztünk bronzérmes, utána már Kingával vegyesbe és egyénibe indult, tehát egy játékos két kategóriába indulhat az új szabályok szerint, és akkor még az is csoda, hogy Apor is ilyen jól áll egyébként férfi párosban, tehát ugye egy játékos 3 kategóriában lehet ott, nyilvánvalóan a saját nemeinek a páros száma, egyéni és a vegyes párosba, és ez a 3 játékos, ez mindenhol top 10-ben van egyébként. Ilyen szempontból a női mezőny, hát ott azért egyszerűbb, mint a férfi mezőnybe előbbre jutni. Nyilván nem akarom Kinga érdemeit sem kisebbíteni, viszont ha megnézzük, akkor a világranglistán Kinga például vezeti a vegyest 2. egyéniben, és a női párosban is azt hiszem 6. talán, tehát ő mind a 3-on nagyon előkelő helyen van.
0: Illeste hoz rozumiałeś?
2: Fú, meg half of it.
0: Na, megkérdeztem, érted ebből valamit? Azt mondja, de a felítő nagyjából igen. Még egy kérdés Mareknek, és akkor átérünk egy kicsit hamar ott fürdőre, hiszen egy erdélyi premierrel készültök, csak ahhoz nem ilyen időjárás kéne. Igen, beszélünk mindjárt róla. Marek, how fairly and equally is the work required for victory distributed when you play doubles, even... mixed or even men's doubles. Tehát, hogy mennyire oszlik el a győzelemhez szükséges munka, befektetett játék, mennyire oszlik el egyenlően, igazságosan páros mérkőzéseken?
2: I think the most important thing is to complete each other, and everyone has their own roles, and it's important to find a partner that will complete you, and that you will be able to create a strong double with. I think there are also, like for me, it's different to play mixed and men's. Like,
0: why is different?
2: Like you need different kind of streets, I think.
0: Style you, also?
2: I think, yeah, like, of course, style is different with everyone, but you need to have, like, you need to know how to adapt to play with new female partner, to play with new male partner. And yeah, there are a lot of differences, but I think when you are starting doubles categories is important to try several partners, check what works for you. Some players are right-footed, left-footed, and they can complete or they can not complete each other's games. So yeah, I think for everyone there are defense and offense players. So I think with Apor we complete each other, as we can see looking on results, and yeah, I'm glad it works.
0: No, hát ebben volt azért szakma is nem kevés. Tehát ő azt mondta, hogy inkább itt az a lényeg, hogy ki tudják egészíteni egymást, megtalálják azokat a pontokat, ahol ki tudják egészíteni egymás játékát, és ugye megtalálva az ellenfél gyenge pontjait, tudják hasznosítani, összekombinálni. Mondta, hogy vannak különbségek, minden egyes partnerrel más, minden egyes partnerrel meg kell keresni azokat a dolgokat, amelyek együtt működnek, főleg ugye labdaszerzéshez, labdanyeréshez. Azt mondta, hogy Aporral igen, jól passzolnak egymáshoz, jól egészítik ki egymást. Nem tudom, elég mélyen belement a szakmába azért.
1: Igen, de ez volt a lényeg, hogy megkapjuk azokat a taktikai elemeket, amikkel ők megfelelően tudnak védekezni és támadni, és ugye mindkét irányba mindig gyakorolunk, hogy ki melyik irányból védekezik, ha onnan jön a támadás, ugye itt a...
0: Ja, és még mondta, hogy amúgy nem árt több partnert is kipróbálni, ugye itt számít az, hogy jobblábas, ballábas, tehát nem mindenkivel passzol, ezért kell többet is kipróbálni, hogy rátalálja az igazira.
1: Igen, hát most már ugye elég összetett lett taktikailag is a techból, 10 éves a sportág, de egyre többet kell készülni, mert ha egy Kacz Balázs, Blazsovics Ádámmal találkozol a döntőben, akik tényleg annyira komplex játékosok, hogy nagyon jó védekezik mind a kettő, nagyon jó támad mind a kettő, mindkét lábbal támad mind a kettő.
0: De ott, nem ez a favorit párosuk a legeredményesebb a 3 VB cím, ugye? Blazsovics?
1: Bányik Csabával volt sokat Blazsovics, de most az aktuális forma szerint, meg ja, a jelenlegi így világranglisták szerint, azt is kimerem jelenteni, hogy ez a világ legjobb, leglátványosabb mérkőzése egy Apor, Marek, Kacz, Blazsó ellen, ugyanis mind a négy játékos nagyon komplex, kétlábasak, nagyon jó védekezik mind a négy, nagyon jól támad mind a négy.
0: Tehát... A Techball Facebook oldalán egy menetet a dániai döntőből.
1: Igen,
0: Marek, volt Apor sok, és Blazsó és Kacz, az láthatuk azt a labda menetet.
1: Igen, tehát ezek a leglátványosabb mérkőzések. Ugye egy nagyon sokat kell készülni, mi mindig látjuk a torna előtt a nevezéseket, és akkor az utolsó héten már annak megfelelően próbálunk készülni a legerősebb ellenfelekre. Sokszor, hát mondhatom, hogy félporcellázzuk a területünket, hogy ki hány méterre, hogy álljon a védekezésnél, melyik játékos melyik irányból támad, és akkor ki mennyire legyen elő, mennyire legyen hátul, ugyanis ez a 16-20 métert ezek a játékosok teljesen lefedik, tehát 20 méter, vagy ugye a félpálya 10 méterről is visszahozzák a
0: igen,
1: nagy látok, csapásokat látok most már. De jól látható volt egyébként a decemberi udvarhelyi világbajnoki döntő a vegyes páros kategóriában. Ott nagyon sokat készültünk, tudtuk, hogy a tajok lesznek igen az ellenfelek, és ott, ha azt a meccset bárki visszanézés YouTube-on ez lehetséges bármikor, akkor láthatja, hogy azért nem nagyon tudtak megfogni minket.
0: Azóta változtak a szabályok, tehát ez, amit láthattunk a döntőben, az már nem tudom, kétszer van megengedve egy szedben talán?
1: Igen, egy szedben kétszer szabad úgy leütni az asztalra, hogy a labda
0: elhagyja a játékteret.
1: Pattanjon.
0: Jó, Szabi, még nem beszéltünk Hamarodfürdőről, pedig végül is azért jöttetek. Szombat-vasárnap. A három kategóriát, bár párhuzamosan van a nőknek is lehetőségük. Kicsit nézzük, akkor röviden, tömören, mi várható?
1: Hat A nemzet 42 játékosa nevezett világ és Európa bajnokok, többek között Szerbiából jön a négyszeres világbajnok Nikola Mitro is, a hazai világsztárjaink is jelen lesznek, és most beraktunk a három kategória férfi páros, férfi egyén és vegyes páros mellé egy olyan kisebb nívójú bajnokságot, tehát kisebb kategóriájú, így mondanám inkább, ahol a maradék két kategóriát is beraktuk azért, hogy versenyeztessük többet a hölgyeket. Női egyéni, női páros. Sajnos női párosban nem volt elég párunk, úgyhogy nőiben lesz 6 olyan női játékos, akik egymással meg fognak küzdeni, és fognak ezért világranglista pontokat kapni, mert 6 az a minimum létszám, ahol még jár világranglista pont. Másik három kategóriában pedig rendben vagyunk, és reméljük, hogy minél sikeresebben tudjuk hazai pályán.
0: Erdély premier lenne, hogy szabad ég alatt zajlik egy torna. Jó, korábban még volt szó róla, hogy az udvarhelyi tornáknak a döntőjét legalább kivinni a patkóba. Ez eddig nem jött össze, valószínűleg, hogy előbb-utóbb összejön. De itt Homorodfürdőn az egész szabad ég alatt zajlana?
1: Igen, ez a tér.
0: Az időjárás akkor az komoly faktor.
1: Igen, folyamatosan nézzük most már egy hete, hogy mi várható. Ma én egy olyan időjárás jelentést néztem, ahol csak 30%-ban mondanak esőt. Úgyhogy,
0: Marek mondta az elején, úgy beszélgettünk, hogy kicsi eső is elég hozzá, hogy bezavarjon, ráadásul ha kicsit hull, az egyhamar nem szárad fel, már pedig nem lehet csúszós felületen játszani, az veszélyes, sérülés.
1: Igen,
0: veszélyes.
1: Tehát egy picit is csúszik, vagy a játékosok és a szervezők nyilván úgy találják, hogy sérülés veszély van, akkor ott mérkőzés nem lehet játszani. Ugye a lobogóra szórtnál leszünk kültéren, újra is festették a pályát, nagyon készülnek ők is, mi is, úgyhogy bízunk a jó időjárásban. Ha nincs jó időjárás, és valóban mozdítani kell a tornát, akkor több opciónk is van erre, ugyanis Szentegyháza is közel van,
0: udvarhely
1: is közel van.
0: Igen.
1: Nyilván megnézzük, hogy a
0: játékosok... Szentegyháza? A Márek oda nem megy vissza, ott sérült meg. You'll never be returned to Szentegyháza.
2: Not the best memories.
1: Igen, azt mondja, hogy nincsenek jó emlékei tavaly.
0: Normális, hát kihagyta a világbajnokságot. Úgy beszéltünk róla, mesélt, hogy az nehéz pillanat volt, túltette magát rajta, sikerült. We're talking about your injury and your thoughts because you have missed the World Cup because of this. Na, erről beszélünk. Tehát akkor vannak Szentegyháza.
1: Szentegyháza és udvarhely, nyilván meg kell nézzük azt, hogy a játékosok szempontjából melyik volna kézenfekvőbb. Ez nyilván ma fogjuk egyeztetni a játékosokra, hogy ők hol foglaltak szállásokat. Sokan lesznek a lobogó reszortba, de vannak, akik udvarhelyre jöttek. Megnézzük, hogy nyilván a szállítás szempontjából megoldjuk mi szervezők, meg sokan autóval érkeznek a közelebbi országokból, szerbek, macedónok, magyarok, lengyelek már repülővel, de itt lesz egyébként az egész Challenger sorozatnak, ami most már 13. éves.
0: És már nem tudom, 10-hány állomásos.
1: Igen. Az elején 5 állomással indultunk, tavaly 10, most 14, és szóval jön Madridból, Spanyolországból az egész tornának a jogtulajdonosa, meg a megálmodója, úgyhogy először fog eljutni a Go Big Tech Ball Team szervezésű Challenger kupára. Úgyhogy várjuk nagy szeretettel.
0: Jó, még egy kérdés kulisszatitok Marekhez, és akkor utána zárjuk a beszélgetést, esetleg egy rövid programmal, menetrend ismertetővel, ez azért fontos. Marek, during matches we see that double partners always high five after every rally, even if they lose or win the point. Is there really never any arguing or frustration even after the game? Tehát ugye ők pacsiznak minden, ezt láttuk a tagballban, minden menet után, labdajáték után, ők pacsiznak, akkor is, ha nyernek, akkor is, ha elvesztették, hogy nincs vita, nincs frusztráció. Jó, meccs közben megértjük, nem szabad, de meccs után sem.
2: I believe first of all that this short period between points is really important, and especially in doubles when we can work together and we can cheer each other up together. And yeah, the way how we spend, how we will use this short period of time between points, I think it can give advantage. And about after match, if there are
0: arguing or
2: yeah, I think it's normal that in when we are in doubles that can be some misunderstandings, but it can help us, like situations that are hard for us, it can help us after the match. I think it's really important
0: to discuss and talk about
2: situations that can happen during the game that are not positive, and that we can learn from them.
0: Igen, elmondta, hogy nagyon fontosak azok a pillanatok, az a rövid időszak, ami a labdamenetek között van. Ilyenkor ők ugye bátorítják, biztatják egymást. Ez nagyon fontos, ez eldöntheti egy mérkőzés sorsát, tehát ez segíthet nekik. Természetesen, mint minden páros játékban, bármilyen sportágról is legyen szó, ugye vannak viták, félreértések, de ezeket általában mindig az a jó, hogyha tisztázzák mérkőzések után, sőt, ha tanulni tudnak belőle, az csak jó.
1: Igen, nagyon jó kapcsolat egyébként, tehát már így a játék az első sor között főleg, ők ugye jó dolgoznak sportpszichológussal is, de annyira jó a kapcsolat, meg egyszerűen annyi időt eltölt együtt ez a társaság, hogy nincs, ahogy szerintem rossz legyen, meg tényleg én edzőként is azt látom, hogy ugyan van egy-egy elrontott pont, de akkor is inkább felemelik egy, vagyis mindig felemelik egymást, mint hogy lenyomják.
0: Röviden a menetrendről hétvégén, bár ez ki lesz közölve, de azért említsük meg.
1: Szombat reggel 9 órakor kezdünk, este körülbelül 7 óráig fog eltartani vegyespáros, női egyéni és férfi egyéni, lemegy az elődöntőig szombaton, és vasárnap vesszük elő a férfi párosokat egészen az elődöntőig, utána lesz pár óra átépítés a pályák, véget a döntőkre.
0: Este 7-kor kezdődnek a döntők?
1: Vasárnap este 7-kor kezdődik, 4 kategória döntő lesz még.
0: Jó, maradjunk egyiben. Szabi, Marek, sok sikert, köszönöm a beszélgetést neked is, és hát akkor dziękujera za rozmowę, ezt így
2: köszönöm
0: mondják?
2: Szépen. Nagyon ügyes.
0: Sok sikert!
1: Köszönjük a meghívást!
2: Köszönjük! Meg.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csapj le a cson nélküli sertés karajra 100 g-onként egy lej 79 baniért. A 225 g-os Alesto pörkölt és sós héjas pisztáciára 13 lej 99 baniért. És a 8x0,5 literes Bergenbier világos sörre 21 lej 49 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlen falvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés hőse megfáradt.
5: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős! Regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára!
2: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig Önnel, mindig Önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Nehezebb év lesz az idei. Fejlesztik a hadsereget. Bemutatkozik György Hágyi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A szorongás, az iskolai nyomás és a felnőttekkel való párbeszéd hiánya a romániai tinédzserek legfőbb problémái a World Vision Románia gyermeknap alkalmából végzett felmérése szerint. A megkérdezettek közel negyede úgy érzi, hogy a felnőttek ritkán vagy szinte soha nem figyelnek rájuk igazán. A válaszadók több mint 30%-a szerint generációjuk legnagyobb kihívása az érzelmi terhek és a szorongás. 45%-uk a vizsgákat és a jövő bizonytalanságát tartja a legfőbb stresszforrásnak, míg 20%-uk az iskolai nyomást emelte ki. A felmérés összességében azt mutatja, hogy a tinédzserek mindennapjait erősen meghatározza a lelki terhelés és a kommunikációs hiány a felnőttekkel. A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz, mint 2025. Derül ki egy friss felmérésből. A kutatás alapján továbbra is az alapvető élelmiszerek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza a legnagyobb aggodalmat. Az üzemanyagárak miatti félelem egy év alatt 13%-ponttal nőtt, és már a megkérdezettek 58%-át érinti. A felmérés szerint a lakosság nem mond le teljesen a fogyasztásról, inkább az olcsóbb termékek felé fordul, vagy ritkábban vásárol. A válaszadók 2025-ből leginkább az elmaradt utazásokat és a jövedelmek stagnálását tartják a leginkább negatív tapasztalatnak. Nagyértékű haderőfejlesztési szerződéseket írt alá a Védelmi Minisztérium. A beszerzéseket a SZÉF hitel keretéből finanszírozzák. Az egyik megállapodás 298 lánctalpas gyalogsági harcjármű beszerzéséről szól, emellett egy másik megállapodás 11 különböző légvédelmi és drónelhárító rendszer beszerzését tartalmazza. Egy további 920 millió eurós szerződés tengeri fejlesztéseket érint, két tengeri járőrhajó, valamint két búvárok bevetésére alkalmas gyorsnaszád beszerzését. A Védelmi Minisztérium szerint a fejlesztések célja a szárazföldi, légi és tengeri képességek jelentős megerősítése. Bemutatkozik a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként György Hágyi. Ma este 8 órától Románia Tbilisiben Grúziával játszik felkészülési mérkőzést, majd szombaton este Bukarestben Velszel játszik. Magyarország pénteken a Puskás Arénában Finnországot fogadja, majd 4 nappal később Debrecenben Kazasztánt. Ma este további felkészülési meccsek lesznek, többek között Horvátország Belgium, Marokkó Madagaszkár és Wales Gána találkozókat játszanak. Ma este játsszák a magyar férfi kézilabda bajnokság döntőjének második mérkőzését, a PIK Szeged a Veszprémet fogadja 20 órától. Az első meccset a Veszprém nyerte 38-36-ra, amennyiben ma is győz, megvédi címét és 30. bajnoki címét ünnepelheti a rivális otthonában, a PIK Arénában. Ha a szegediek győznek, a harmadik mindent eldöntő meccset pénteken Veszprémben játsszák. A meteorológusok szerint ma is változékony időjárás lesz térségünkben, megerősödhet a széljárás, csapadék is lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
5: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefestival.ro.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak.

Jesse G és Domino, 9 óra múlt 19 perccel, június 2-a van. Ma van az Olasz Köztársaság napja. Annak emlékére, hogy 1946-ban ezen a napon népszavazással döntöttek arról, hogy Olaszország nem lesz többet monarchia, hanem az állam formája köztársaság lesz, vagyis Festa della Repubblica. Így nevezik az olaszok az ünnepet, és hát akkor kicsit nézzük a zenei szempontból, mit tudnak az olaszok. Mondjuk régebb tudtak, az 50-es, 60-es években, illetve a 70-es, 80-es években zenei nagyhatalomnak számítottak. Ebből az időből, az utóbbiból jön például Toto Cutugnónak a L'Italiano című slágere. A címről lehet, hogy nem fog beugrani, de nincs felnőtt ember, aki ezt ne hallotta volna még soha, ezt a dalt. Vagy Cutugnót egyáltalán, aki már a 60-as évek óta zenélt, sokáig inkább dalszerzőként foglalkoztatták, társszerzője volt például az Indián nyár című jól ismert gigaslágernek, és már 40 éves volt, amikor előadóként is utolérte a nagy siker. És bár az a közkedvelt teória a dallal kapcsolatosan, amely szerint Cutugnóban az olasz foci válogatott egy évvel korábbi győzelme hatására támadt fel a nemzeti büszkeség, az énekes cáfolta ezt, a dalt 1981 végén írta, és a szám tényleg magáról az olaszságról szól, igaz, nem annyira egydimenziósan, mint mondjuk az Express együttes magyar fordítása, hanem némi öniróriával, vagyis a spagetti meg a ristretto mellé belefér a Fiat 600 karosszéria hibája is, nem beszélve az egykori Partizán Pertini elnökről. A dal az egész kontinensen nagy sláger lett, amikor megjelent, és érdekes módon a sokszor kulturális sovinizmussal vádolt Franciaországban hosszabb ideig is vezette a slágerlistát, mint odahaza az olaszoknál. Ez az a dal.

Akkor is most, Now and Then, ez volt a Beatles, 2 perccel járunk fél 10 után, június 2-a van, Olaszországban a köztársaság napját ünneplik, mi meg olasz slágerekkel tisztelgünk előttük. Toto Cutugnót már hallhattuk, jöjjenek most a szegények és a gazdagok, vagy inkább a gazdagok és a szegények, Ricky e Poveri. A korszak legtartósabban megragadó dallamai írt felelős zenekar legdurvább rágogumi refrényét, a Mamma Mariát, a Korda házaspár is folyamatosan a felszínen tartotta, és nem is nagyon lehetett megfeledkezni róla. A Sarapé Ketiamo viszont megint csak a klasszikus példa, a címről nem feltétlenül ismerős, de pár másodperc hallgatás után egyből beugró sláger emlékre is, pláne, hogy ennek a dalnak azóta készült több sikeres feldolgozása is. Egy, nem is annyira rég, annyira sikeres volt, hogy még a fiataloknak is megtetszett. A Ricky e Poveri, vagyis gazdagok és szegények tagjai is Toto Cutugno kortársai. Ők is a 60-as évek óta zenélnek, de igazán a 80-as évekre lett belőlük intézmény. A szintetizátorokat is felfedező zenekar akkor már csak trió, mert Marina Occhiena 81-ben kilépett, egyre másra szállította az ugyanarra a kaptafára készülő, könnyen megjegyezhető slágereket, a Made Italy vagy a Volevo Dance, de ez a Sarapé Ketiamo néhány évvel ezelőtt bebizonyította, hogy akár 40 évvel a megjelenése után is megfelelő ízesítéssel megállja helyét a legfiatalabb generáció playlistjén is. Itt az eredeti, 81-ből, Sarapé Ketiamo, Ricky e Poveri.

Remone és Supergirl, 9 óra 41 perc a pontos idő. Ilyen időnk van mára, jó, hogy ma jött és nem tegnap a gyereknapon. A mai nap azonban inkább az olaszokhoz kötődik, hiszen az olasz köztársaság ünnepe ez a mai, úgyhogy mi is egy kicsit, hát úgy olaszozunk, hogy spanyolozunk közben. Visszanézve a korábbi évtizedek nagy olasz slágereit. Mivel a Rigueira trükkösen spanyolul énekelte, sokan a mai napig azt hiszik, hogy a Vamos a la Playa egy spanyol anyanyelvű együttes dala, pedig nem. Stefano Rigi és Stefano Rota a 70-es években jártak egy gimnáziumba Torinóban, majd rájöttek, hogy az ő művészeti felfogásuk annyira hasonló, hogy jelképesen testvéré fogadták egymást, és felvették a Johnson Rigueira és Michael Rigueira művészneveket, a duójukat pedig Rigueirának keresztelték el. Az először New Wave-ben utazó duó élete akkor változott meg igazán, amikor egy valódi testvérpárral, az olasz diszkószintér sztárjainak számító La Bionda fivérekkel találkoztak, és az ő szerzői produceri segítségükkel született meg a Vamos a la Playa, amely mindenkit meglepve nagyobbat robbant, mint a dalszövegben megidézett atombomba. A szubverzív szövegű dal a mai napig népszerű, a Rigueira két másik nagy slágere, a No Tengo Dinero és a L'Estate Sta Finendo után már nem tudott újítani, leszámítva, hogy Johnsont a 90-es években 5 hónapra bebörtönözték kábítószerkereskedelem miatt. Ez csúf dolog. Viszont ami szép, hogy hagytak ránk néhány slágert, a már említett spanyol nyelvű olasz slágert. Menjünk a tengerpartra, mondjuk ez az időjárás pont nem megfelelő erre, de hát előbb-utóbb csak eljön a nyár, amikor teli szájjal énekelhetjük. Menjünk már a tengerpartra, Vamos a la Playa, Rigueira!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ott leszek, I'll be there, Rita Ora, Tiago és Robin Schulz dalát hallhattuk most, amikor 9 perc választ el 10 órától. Van, ami nem változik, és nap mint nap visszajön. Például az, hogy 10 órakor a legfrissebb híreket hallhatják. Nyilván a hírek változnak, tehát olyan nincs, hogy ma is ugyanazokat a híreket hallják, mint tegnap, de hogy 10 órakor jönnek a legfrissebbek, az hát szinte kőbe van vésve. Addig azonban még talán két dal befér a Becker negyedik órájába, az egyik közülük London Beatle, I've been thinking about you, vagyis rád gondolok.

0: Újabb medvét kellett kilőni. Textilipari vállalat szűnik meg. Galasz nyerte a futsal bajnokságot. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A romániaiak többsége nem támogatja egy pártfüggetlen miniszterelnök kinevezését. Derül ki az Avantgarde közvéleménykutatóintézet május végén végzett országos felméréséből. A tegnap közzétett adatok szerint a megkérdezettek 57%-a előrehozott parlamenti választásokat szeretne. A kutatásból az is kiderül, hogy mindössze 36,5% tartaná jó megoldásnak egy politikailag független miniszterelnök kinevezését. Kétharmaduk úgy véli, szorosabb kapcsolatokat kellene kiépíteni az Európai Unió meghatározó államaival. Újabb Hargita megyei textilipari vállalat kényszerül bezárásra. A székelykeresztúri cég csődeljárás alá került, és a megrendelések jelentős visszaesésére, valamint a megnövekedett munkaerőköltségekre hivatkozva 70 alkalmazottját bocsátja el július 1-től. Az elmúlt években jelentősen csökkent az ágazatban dolgozók száma a megyében, és több nagyobb vállalat is megszüntette tevékenységét. Az elmúlt években Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában működő textilipari vállalatok is bezártak, dolgozóik pedig elveszítették munkahelyüket. Kilőtték azt a medvét, amely az elmúlt hetekben többször is megjelent Székelyudvarhely lakott területein. A mintegy 4 éves nőstény medvét tegnap este a Tulipán utcánál lőtték ki, az intervenciós bizottság döntése alapján. A lakók este 9:30 körül roalert figyelmeztetést kaptak, miután az állatot előbb a csillagvizsgáló környékén észlelték, a medve ezt követően a Tulipán utcához ment, ahol röviddel 9:50 után a helyszínre érkező vadászok lelőtték. Az állat korábban több alkalommal is feltűnt a város különböző részein. Gyakran látták a Tulipán utcában, és a feltételezések szerint ez a példány rongált meg méhkaptárakat a 2. Rákóczi Ferenc utcában, illetve többször behatolt lakóudvarokra, valamint szemeteseket is feldúlt. Befejeződött a romániai futsalbajnokság döntője. A sepsiszentgyörgyi Sepsiszik tegnap este a Galaci Unitedet fogadta, a vendégek összesítésben 2-0-ra vezettek a 3. meccs előtt. A házigazdák az első félidőben 2-0-ra vezettek az edzőjátékos Mánya Szabolcs és Kanyó Szilárd góljaival. De a galaciak a mérkőzés utolsó 5 percében 4 gólt szereztek. 4-2-re nyertek, így 3-0-ás összesítéssel megnyerték a döntőt és ismét megvédték bajnoki címüket. A magyar terepnapdorúgó bajnokságban is folytatódott a döntő, a Nyíregyháza az egygyőzelmet már arató Újpestet fogadta. A nyírségiek 7-2-re nyerték ezt a találkozót tegnap este, a házigazdáktól Hadnagy István 2 gólt, Bötömenyuk Barta Dávid 1 találatot szerzett. A 3 győzelemig tartó 1-1-re álló párharc csütörtökön Budapesten folytatódik. A meteorológusok szerint ma délelőtt borús, esős idő lesz térségünkben. A széljárás is megerősödhet. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: She's All I Wanna Be, 7 perccel járunk 10 óra után. Borús, szomorkás, esős nap köthet össze június 2-ával, és úgy tűnik, hogy ez az időjárás kitart az egész napon. Holnapra jelentősen lecsökken a csapadéknak a valószínűsége, viszont az első felhők úgy tűnik nem mennek túl messzire. A csütörtöki nap második fele is esősnek ígérkezik. Ott van még a szombat, oké, ott talán nem lesz eső. Szombat, ott azért még lehet valami, és akár vasárnap is nagyjából ilyen 25-35%-nyi esélyt adnak a meteorológusok, hogy legyen valami. És hát itt voltak, ugye a Gobék Techból team részéről I.S. Szabolcs és Marek Popás elmondták, hogy bizony, hogyha szabadtéri Techból tornát szeretnének sikeresen lebonyolítani Homorodfürdőn, oda semmiféle eső nem kell, mert elég egy pici kicsi zuhi is, és annyira nehezen szárad fel az a felület, amin játszanak, hogy hát bizony órába telik, hogy biztonságos körülmények között tudjanak. Tehát szabadtéri rendezvény nem kéne első hozzá. Reméljük, hogy nem lesz. Lehet remélni. Prognózis még változhat. Egyelőre maradjunk annyiban. Ma eső, holnap talán szünet, csütörtökön ismét eső, aztán péntek, szombat, vasárnap meglátjuk. Van esély arra, hogy megusszuk szárazon. Legalábbis reméljük. Most pedig megyünk tovább, úton vagyunk a pénz felé. Idegen vezető Kali Roland és a Capriccio.
1: Tudom, hogy túl kicsi nekem a jelmez, amit az élet nekem tervez.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválra megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmar, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát. Közérdekű hirdetés következik.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Axel Ingrosso és Malven, you know, 10 óra múlt 19 perccel, június 2-a van, az olaszok számára nagy ünnep ez a mai. Fiesta della Repubblica, vagyis a köztársaság napja, annak emlékére, hogy valami 1946-ban népszavazással döntötték el, hogy nem lesz többet Olaszország monarchia, hanem köztársaság. Mi pedig az olasz zenével tisztelgünk emelő forduló előtt, hallhattunk már néhány tényleg nagy olasz előadót. Jön egy kevésbé ismert, talán inkább egy slágeres előadónak becézett énekes. Még mielőtt az italo diszkóból eltűnt volna minden, ami italo, vagyis eltűnt minden olaszos vonás, azért az irányzat első nagy nemzetközi slágere nem maradhat ki, hiszen az legalább a címében büszkén hirdette, hogy honnan jön. Ryan Paris, valódi nevén Fabio Roscioli, ezzel a dallal még a bevehetetlennek tűnt brit top 10-be is bejutott, és egy sereg országban nagyobb sláger lett, mint odahaza. Roscioli egyébként véletlenül akadt össze a dal szerzőjével, producerével, Pierluigi Giombinivel, amikor a zenekar a billentyűsét behívták katonának, ő pedig helyettest keresett. A Giombini kerek perec megmondta neki, hogy ő csak angol nyelvű dalokban utazik, így végül írt neki egyet. Ez volt a Dolce Vita, amelynek az a Paolo Mazzolini írta a szövegét, aki Gazebo néven aztán elénekelte az I Like Chopin-t. Roscioli megmaradt egy slágeres előadónak, és azóta csinált már nem egy új verziót is a Dolce Vitából, de akkor is ez az egy slágere, ami van neki, de ez mondjuk ez legalább nagy volt. Ahogy létezik az olaszoknál a dolce far niente, azaz az édes semmittevés, lehet, hogy ennek köszönhetik, hogyha náluk az élet édes. Dolce vita.

Imádlak, I adore you. Hugo Lix, Topics és Arash. 10:30 van. Június 2-a, az Olasz Köztársaság napja, és ha már eme évforduló előtt olasz zenével tisztelgünk, nem maradhat ki a felsorolásból az a bizonyos házaspár, amely tényleg egész Európát meghódította Olaszországból indulva. Albano Carisi és az amerikai születésű, de Olaszországban felnővő Romina Power a hagyományos pop nagy csillaga volt a 80-es, 90-es években. Érzelmes és egyszerű dalokkal vallottak folyamatosan szerelmet egymásnak. Ami nem véletlen, hiszen össze is házasodtak, és legnagyobb sikerük pedig a Felicità volt, vagy Felicità olaszosan, amely nagyon jól beleillett a Demis Roussostól a Boniemig nyúló Europop vonalba is, és nem véletlenül lett a kontinens egyik legnépszerűbb dala még a megjelenése évében. Azóta persze Carisi és Power sajnos elváltak, de 1999-ben például, ahogy elváltak útjaikat, felcsillant a remény, hogy talán még láthatjuk őket együtt a színpadon, és igen, később legalább zenében újra egyesültek, és továbbra is léptek fel, csak már nem házasok. Bár igaz, hogy legutóbb Romániában például Albano már Romina nélkül jött el. Viszont azok a slágerek, amelyeket a 80-as évek elején letettek az asztalra, azok még ma is élnek. És ha már ünnepelnek az olaszok, hát köszöntjük őket egy saját dalukkal, Felicità!

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és bokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanígy penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
8: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
1: Reklámot hallott.

10 óra 49 perc van. Na mai Wecker, hát lassacskán a végéhez közeledik. Viszont holnap ismét találkozhatunk, ráadásul holnap korán reggel már játékkal indulunk. Részletek, hát majd a Réd Rádió Facebook oldalán. Mára ennyi tehát részemről, holnapig kívánom a legjobbakat, Szász Csabát hallották. Ciao.

0: Tűnik meg. Galasz nyerte a futsal bajnokságot. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A romániaiak többsége nem támogatja egy pártfüggetlen miniszterelnök kinevezését. Derül ki az Avantgarde közvéleménykutatóintézet május végén végzett országos felméréséből. A tegnap közzétett adatok szerint a megkérdezettek 57%-a előrehozott parlamenti választásokat szeretne. A kutatásból az is kiderül, hogy mindössze 36,5% tartaná jó megoldásnak egy politikailag független miniszterelnök kinevezését. Kétharmaduk úgy véli, szorosabb kapcsolatokat kellene kiépíteni az Európai Unió meghatározó államaival. Újabb Hargita megyei textilipari vállalat kényszerül bezárásra. A székelykeresztúri cég csődeljárás alá került, és a megrendelések jelentős visszaesésére, valamint a megnövekedett munkaerőköltségekre hivatkozva 70 alkalmazottját bocsátja el július 1-től. Az elmúlt években jelentősen csökkent az ágazatban dolgozók száma a megyében, és több nagyobb vállalat is megszüntette tevékenységét. Az elmúlt években Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában működő textilipari vállalatok is bezártak, dolgozóik pedig elveszítették munkahelyüket. Kilőtték azt a medvét, amely az elmúlt hetekben többször is megjelent Székelyudvarhely lakott területein. A mintegy 4 éves nőstény medvét tegnap este a Tulipán utcánál lőtték ki, az intervenciós bizottság döntése alapján. A lakók este 9:30 körül roalert figyelmeztetést kaptak, miután az állatot előbb a csillagvizsgáló környékén észlelték, a medve ezt követően a Tulipán utcához ment, ahol röviddel 9:30 után a helyszínre érkező vadászok lelőtték. Az állat korábban több alkalommal is feltűnt a város különböző részein. Gyakran látták a Tulipán utcában, és a feltételezések szerint ez a példány rongált meg méhkaptárakat a második Rákóczi Ferenc utcában, illetve többször behatolt lakóudvarokra, valamint szemeteseket is feldúlt. Befejeződött a romániai futsalbajnokság döntője. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik tegnap este a Galaci United-et fogadta, a vendégek összesítésben 2-0-ra vezettek a harmadik meccs előtt. A házigazdák az első félidőben 2-0-ra vezettek az edzőjátékos Mánya Szabolcs és Kanyó Szilárd góljaival, de a galaciak a mérkőzés utolsó 5 percében 4 gólt szereztek. 4-2-re nyertek, így 3-0-ás összesítéssel megnyerték a döntőt és ismét megvédték bajnoki címüket. A magyar terepnapdorúgó bajnokságban is folytatódott a döntő, a Nyíregyháza az egy győzelmet már arató Újpestet fogadta. A nyírségiek 7-2-re nyerték ezt a találkozót tegnap este, a házigazdáktól Hadnagy István 2 gólt, Böteményuk Barta Dávid 1 találatot szerzett. A 3 győzelemig tartó 1-1 ráálló párharc csütörtökön Budapesten folytatódik. A meteorológusok szerint ma délelőtt borús, esős idő lesz térségünkben. A széljárás is megerősödhet. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.

0: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
0: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. 3 kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen Ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Mi azt az erőt játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

0: Újabb medvét kellett kilőni. Textilipari vállalat szűnik meg. Galasz nyerte a futsal bajnokságot. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A romániaiak többsége nem támogatja egy pártfüggetlen miniszterelnök kinevezését. Derül ki az Avantgarde közvéleménykutatóintézet május végén végzett országos felméréséből. A tegnap közzétett adatok szerint a megkérdezettek 57%-a előrehozott parlamenti választásokat szeretne. A kutatásból az is kiderül, hogy mindössze 36,5% tartaná jó megoldásnak egy politikailag független miniszterelnök kinevezését. Kétharmaduk úgy véli, szorosabb kapcsolatokat kellene kiépíteni az Európai Unió meghatározó államaival. Újabb Hargita megyei textilipari vállalat kényszerül bezárásra. A székelykeresztúri cég csődeljárás alá került, és a megrendelések jelentős visszaesésére, valamint a megnövekedett munkaerőköltségekre hivatkozva 70 alkalmazottját bocsátja el július 1-től. Az elmúlt években jelentősen csökkent az ágazatban dolgozók száma a megyében, és több nagyobb vállalat is megszüntette tevékenységét. Az elmúlt években Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában működő textilipari vállalatok is bezártak, dolgozóik pedig elveszítették munkahelyüket. Kilőtték azt a medvét, amely az elmúlt hetekben többször is megjelent Székelyudvarhely lakott területein. A mintegy 4 éves nőstény medvét tegnap este a Tulipán utcánál lőtték ki, az intervenciós bizottság döntése alapján. A lakók este 9:30 körül roalert figyelmeztetést kaptak, miután az állatot előbb a csillagvizsgáló környékén észlelték, a medve ezt követően a Tulipán utcához ment, ahol röviddel 9:30 után a helyszínre érkező vadászok lelőtték. Az állat korábban több alkalommal is feltűnt a város különböző részein. Gyakran látták a Tulipán utcában, és a feltételezések szerint ez a példány rongált meg méhkaptárakat a második Rákóczi Ferenc utcában, illetve többször behatolt lakóudvarokra, valamint szemeteseket is feldúlt. Befejeződött a romániai futsalbajnokság döntője. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik tegnap este a Galaci United-et fogadta, a vendégek összesítésben 2-0-ra vezettek a harmadik meccs előtt. A házigazdák az első félidőben 2-0-ra vezettek az edzőjátékos Mánya Szabolcs és Kanyó Szilárd góljaival. De a galaciak a mérkőzés utolsó 5 percében 4 gólt szereztek. 4-2-re nyertek, így 3-0-ás összesítéssel megnyerték a döntőt és ismét megvédték bajnoki címüket. A magyar terepnapdó rugóbajnokságban is folytatódott a döntő, a Nyíregyháza az egygyőzelmet már arató Újpestet fogadta. A nyírségiek 7-2-re nyerték ezt a találkozót tegnap este, a házigazdáktól Hadnagy István 2 gólt, Bötömenyuk Barta Dávid 1 találatot szerzett. A 3 győzelemig tartó 1-1-re álló párharc csütörtökön Budapesten folytatódik. A meteorológusok szerint ma délelőtt borús, esős idő lesz térségünkben. A széljárás is megerősödhet. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

100.8. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest.

0: utca 20 szám. Telefon 0758 22 88 30.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
5: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
4: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
5: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió.
11: Érdekességek, közérdekű információk,

Júniusi eső, hát szépen megérkezett mára, és a délután folyamán marad is az esős idő sajnos június 2-án, úgyhogy dupla kávé adagot elfogyasztani, a rádiót azt fel kell hangosítani, a zenékre pedig jó kedvre kell derülni, és jó munkakedvel dolgozni a következő órákban. Ennyi a feladatunk kedd délután, a mikrofonnál Bedő Erika, indítom már is a Sztár délutánt a Gordó felvétellel, itt van a Loco Loco, 12 óra 14 perc.

hozzád. 100.8. Határidők. Állandóan csörgő telefon. Kicsit sem jó kedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel. Csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután. Ahol a vidámság lakik.

Rádió 88. Ciamo, micsoda feldolgozások az olasz zenéket illetően. Aki a városban közlekedik autóval, a jó zenéket ajánlom a türelem mellé, hiszen káosz van a forgalmat illetően Székelyudvarhelyen dugó hátán. Épp olvasom a közlekedési info csoportban, hogy valaki kérdezi, mi van a Rákóczin, hogy leír a sora Sazig. Hát igen, teljesen bedugult a forgalom is. Hogyha tehetitek, akkor kerüljétek szerintem a városközpontot. Ugyanis két ballagás ünnepség volt, igaz az már 10 órától kezdődött, viszont igen, a ballagások miatt is megnövekedett a forgalom Székelyudvarhely területén, és főleg Székelyudvarhely belvárosában. Emellett ugye a Betlenfalvi úton is hatalmas sor van, ott a Kauflandi körforgalomnál rosszabbok az utak, az útviszonyok, zajlanak a munkálatok, és ha tehetitek azt az útszakaszt is kerüljétek, akkor nyilván a Villanytelep utcában is nagy a forgalom, mivel hogy le van zárva a régi Csekkbank mellett a Macskaköves utca, és ha valaki Fenyéd és Máréfalva útszakaszra készül, akkor ott is hatalmas torlódásra lehet számítani, ugyanis Fenyéden is az útkereszteződésénél a munkálatok zajlanak, és szemaforral, jelzőlámpával irányítják a forgalmat, valamint Máréfalván is végzik az útburkolati munkálatokat. Úgyhogy igen, forgalom az van, ha tehetitek, akkor maradjatok otthon, vagy maradjatok a munkahelyeteken, és kerüljétek a városközpontot a terelő utakon, már amilyen terelő útjaink vannak. Ugye Metzger Viktória, Nagybogi, Miss Mood felvétele, új dal a lányoktól, a magyarországi lányok, Metzger Viki, ugye DJ Nagybogi és Miss Mood énekesnő, az a címe, hogy Éden, úgyhogy dalpremiér következik igazából, ezt még most halljuk itt először a Szár délutánban.

Szombaxer felvétele 12 óra 32 perc június 2-án írunk, és bizony van, akit köszönteni, mert Anitákat ünneplünk, ők a névnaposaink. Az Anita név az Anna és a Juanita spanyol becézőjéből ered, ez magyarul ugye a Johanna, tehát az Anna és a Johanna névből ered az Anita név. Barátságos és kedves személyiség, amit írnak a szakértők, a név viselői gyakran mutatkoznak tehetségesnek bizonyos művészeti ágakban, szeretik a minőséget, de nem mindig hajlandóak kellő munkát és energiát befektetni céljaik elérése, álmaik beteljesülése érdekében, és mivel sokakból rokon szenvet váltanak ki az Aniták, mások könnyen és még szinte ismeretlenül is megnyílnak nekik. Szóval tényleg kedves személyiségek az Aniták. Kedves Anita, boldog névnapot kívánunk, ez elég gyakori név itthon, itt a térségben. Lehet őket köszönteni, lehet írni üzenetet 0757-57-51-71 az SMS számunk, és azon gondolkodtam, milyen Anita nevezetű énekesnőnk van, tehát nyilván itt van Anita, aki folyamatosan feldolgozta a 2000-es évek elején azokat a dalokat, amiket a 80-es és 90-es években lehetett hallani. Itt van például az Elképzelt szeretem. Szerelem. Anitának szerintem az egyik legfelkapottabb és legsikeresebb felvétele.

0: yeah. I like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

10 perc múlva 13 óra és 16 fok van jelenleg Székelyudvarhelyen. Következő napokat elnézve, hát azért melegebbre számíthatunk szerdán, csütörtökön és még pénteken is, akár 26 fokot mérhetünk itt Székelyudvarhelyen. Csak annyi rossz hírrel, hogy eső lesz ismét és csapadék várható ugyanúgy szerdán és csütörtökön is, hiába az a 24-25-26 fok, hogyha esni fog az eső, akkor nem tudjuk élvezni a meleget, a kellemes júniusi délutánokat, amit már annyira vártunk. De élvezzük a következő percekben Kowalski meg a Vega felvételét 2014-ből, aztán hozom még Taylor Dane és Keskes felvételét a hírek előtt, aztán megyünk tovább programajánlóval, megnézzük, milyen események és rendezvények várhatóak a következő időszakban itt Székelyudvarhelyen, Udvarhelyszéken, akár Hargita megyében és Erdélyben egyaránt.

0: Újabb medvét kellett kilőni. Textilipari vállalat szűnik meg. Galasz nyerte a futsal bajnokságot. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A romániaiak többsége nem támogatja egy pártfüggetlen miniszterelnök kinevezését. Derül ki az Avantgarde közvéleménykutatóintézet május végén végzett országos felméréséből. A tegnap közzétett adatok szerint a megkérdezettek 57%-a előrehozott parlamenti választásokat szeretne. A kutatásból az is kiderül, hogy mindössze 36,5% tartaná jó megoldásnak egy politikailag független miniszterelnök kinevezését. Kétharmaduk úgy véli, szorosabb kapcsolatokat kellene kiépíteni az Európai Unió meghatározó államaival. Újabb Hargita megyei textilipari vállalat kényszerül bezárásra. A székelykeresztúri cég csődeljárás alá került, és a megrendelések jelentős visszaesésére, valamint a megnövekedett munkaerőköltségekre hivatkozva 70 alkalmazottját bocsátja el július 1-től. Az elmúlt években jelentősen csökkent az ágazatban dolgozók száma a megyében, és több nagyobb vállalat is megszüntette tevékenységét. Az elmúlt években Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában működő textilipari vállalatok is bezártak, dolgozóik pedig elveszítették munkahelyüket. Kilőtték azt a medvét, amely az elmúlt hetekben többször is megjelent Székelyudvarhely lakott területein. A mintegy 4 éves nőstény medvét tegnap este a Tulipán utcánál lőtték ki, az intervenciós bizottság döntése alapján. A lakók este 9:30 körül roalert figyelmeztetést kaptak, miután az állatot előbb a csillagvizsgáló környékén észlelték, a medve ezt követően a Tulipán utcához ment, ahol röviddel 9:50 után a helyszínre érkező vadászok lelőtték. Az állat korábban több alkalommal is feltűnt a város különböző részein. Gyakran látták a Tulipán utcában, és a feltételezések szerint ez a példány rongált meg méhkaptárakat a második Rákóczi Ferenc utcában, illetve többször behatolt lakóudvarokra, valamint szemeteseket is feldúlt. Befejeződött a romániai futsalbajnokság döntője. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik tegnap este a Galaci United-et fogadta, a vendégek összesítésben 2-0-ra vezettek a harmadik meccs előtt. A házigazdák az első félidőben 2-0-ra vezettek az edzőjátékos Mánya Szabolcs és Kanyó Szilárd góljaival. De a galaciak a mérkőzés utolsó 5 percében 4 gólt szereztek. 4-2-re nyertek, így 3-0-ás összesítéssel megnyerték a döntőt és ismét megvédték bajnoki címüket. A magyar terepnapdorúgó bajnokságban is folytatódott a döntő, a Nyíregyháza az egygyőzelmet már arató Újpestet fogadta. A nyírségiek 7-2-re nyerték ezt a találkozót tegnap este, a házigazdáktól Hadnagy István 2 gólt, Böteményuk Barta Dávid 1 találatot szerzett. A 3 győzelemig tartó 1-1 ráálló párharc csütörtökön Budapesten folytatódik. A meteorológusok szerint ma délelőtt borús, esős idő lesz térségünkben. A széljárás is megerősödhet. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az Alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egyfőre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Judlo, Valmar, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszer.

0: szekrényeket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor.

0: kedves áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
2: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
1: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
2: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
1: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
1: Sztár Rádió.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Június 2-át írunk a Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Programokat, eseményeket, rendezvényeket nézegetünk a következő percekben, hogy mi várható ezekben a napokban és a következő hetekben. Például hát el lehet menni színházba június folyamán, rengeteg előadás látogatható és élvezhető a Tomcsa Sándor Színház előadásában. Közzétették már a júniusi plakátot is a Tomcsa Sándor Színház Facebook oldalán. Lesznek komédiák, vendégelőadások, bábjátékok, gyerekelőadás, sőt még egyéni produkció bemutatóra is sor fog kerülni ebben a hónapban. Ugye tegnap június 1-én volt a Barátságunk története a gyerkőcöknek, ez egy mesejáték volt. Aztán ma is holnap lesz a kellemes húsvéti ünnepeket francia komédia előadása 19 órai kezdettel. Nagyon sokan dicsérik, akivel beszélgettem, mindenki azt mondta, hogy megéri megnézni, rengeteget lehet nevetni. Aki még nem vásárolt jegyet, megteheti ezt online az InTime oldalán, vagy a Tomcsa Sándor Színház jegypénztárában, ami itt van a mozi épületében a földszinten. Tehát ma is holnap komédia, aztán csütörtökön és pénteken lesz a Lilium című előadás, a Gyergyó Szentmiklósi Figura Stúdió Színház érkezik Székelyudvarhelyre, úgyhogy vendégelőadás látható csütörtökön és pénteken 7-től, szintén itt a moziban. 6-án szombaton 11 órától lesz egy báb előadás a Kőszív címmel, a Szikulusz Ifjúsági Házban. A gyerekeket báb előadásra lehet elvinni szombaton. Aztán 9-én kedden a Százlejes Feleség lesz bemutatva az Udvarhely Néptáncműhely székhelyén, ugye a Városi Moziban. Ez jövő kedden 7 órától. Az Udvarhelyi Néptánc műhely előadása. Aztán ismét lesz a kellemes húsvéti ünnepeket. 12-én pénteken arra is lehet már jegyeket vásárolni, az is 7-től lesz. És lesz egy egyéni előadás, Latyak vagy Románia következő elnöke címmel Jakab Tamás egyéni előadására kerül sor a Szikulusz Ifjúsági Házban 15-én, hétfőn és 16-án, kedden 19 órai kezdettel. Ha még komédiázni szeretnétek, akkor június 19-én pénteken és 25-én csütörtökön este 7-től még meg lehet nézni itt a moziban. És Koponya Konnemarában ez a fekete komédia pedig 23-án kedden lesz 7 órai kezdettel. Szóval jegyeket ne felejtsetek el a jegypénztárnál venni 11 és 14, valamint 15 és 17 óra között, és online is meg lehet vásárolni ezeket a helyjegyeket. Dua Lipával megyünk tovább színházba járni, jó? Használjuk ki ezeket az előadásokat!

Teddy Streams felvétele, 1:30 után vagyunk, 7,5 perccel. Mi minden történik itt a következő napokban, vagy órákban, azt is mondhatnám, mert hogy lesz kiállítás is a Házrazső Múzeum szervezésében. Siklódi Zsolt emlékkiállításról beszélgetek, ami csütörtökön lesz most, június 4-én. Siklódi Zsolt, szovátai képzőművészt és művészet szervezőt, a Gyergyószárhegyi Művésztelep művészeti vezetőjeként, majd a Székelyföldi Grafikai Biennáli egyik kezdeményezőjeként, főszervezőjeként, kurátoraként ismerhettük meg. És a fiatalon elhunyt alkotó születésének 60. évfordulója alkalmából a Kossuth Lajos utcai képtárba műveit bemutató tárlatra hívják az érdeklődő közönséget. Az emlékkiállítás dr. Erős István grafikus művész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora fogja megnyitani. Csütörtökön tehát nézzük, hány órakor? 18 órakor lesz a képtárban ez az emlékkiállítás megnyitó. A Csendes Jelenések kiállítási cím utal a többféle technikával készült tavak sorozat hangulatára, a csend, a nyugalom és a béke, illetve a táj és a lokalitás különleges érzékelésére. 2017-ben Siklódi Zsolt mindössze 51 éves volt, amikor egy lezáratlan életművet kényszerült hátrahagyni, a sokoldalú alkotói egyéniségének emléket állító kiállítása pedig július 20-áig látogatható a Kossuth Lajos utcai képtárban, hétköznapokon 9 és 17 óra között. Ajánlom figyelmetekbe.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
2: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.

Tomorrow with Together felvételek 2023-ból érkeznek a legfrissebb hírek itt a Sztár délutánban. Bája Lexi és Lep, valamint Nagy Bogi közös dala érkezik, amely épp még pár napos, úgyhogy nagyon-nagyon friss Nem hiszek címmel, Nem hiszek többé a szerelemben éneklik a magyarországi énekesek. Egyébként Bája Lexi érkezik a Vibe Fesztiválra is július első hétvégén, hamarosan a Vibe Fesztivál részletes programját is hozom.

0: Tiltakozik az egészségügy, megáradhatnak a folyóvizek, techból verseny lesz Homoródon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több mint 15 ezer résztvevőre számítanak a Sanitas Szakszervezeti Szövetség szerdai bukaresti tüntetésén. A tiltakozók a kormány épülete előtt gyülekeznek, majd a parlament előtti térre vonulnak. Az egészségügyi dolgozók mellett az igazságügyi alkalmazottak is elégedetlenek az új bértörvény tervezettel. Az igazságügyi rendszer szakértői és kisegítő személyzete már ma részlegesen felfüggesztette a munkát a bíróságokon és ügyészségeken. A Bírósági és Ügyészségi Jegyzők Országos Szakszervezete bejelentette, csütörtökön 4 órára teljesen leáll a bíróságok működése. Korrupciós ügyben hallgatta ki a DNA a román hadsereg vezérkari főnökét. A vád szerint Gyorgyice Vlad tábornok hivatali visszaélésben való bűnrészességet követhetett el, mivel a gyanú alapján a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóváhagyta a Testnevelési Egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Az Országos Korrupció Ellenes Ügyosztály közleménye szerint a közel 2 órán át tartó kihallgatás után megállapították, hogy a vezérkari főnök túllépte hatáskörét. A kérelem nyomán ugyanis 20 hellyel nőtt a tandíjmentes férőhelyek száma, így több eredetileg fizetéses helyre felvett hallgató is államilag finanszírozott képzésbe kerülhetett. Elsőfokú készültség van több székelyföldi folyón, árvízveszélyre figyelmeztet az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet több folyó vízgyűjtő területére. A hidrológusok közlése szerint ma éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a Maros, a Kisküküllő és a Nagyküküllő vízgyűjtő medencéjének folyóvizein. Nemzetközi techball versenyt tartanak a hétvégén Homoródfürdőn. Ezen a székelyudvarhelyi Gobék Techball Team világranglista vezetői és a techball európai elitje is asztalhoz áll.
1: 6 ország 42 játékosa nevezett a hétvégi Homoródfürdői Challenger Techball Cup-ra. Szombat reggel 9-től este 7-ig tartanak a mérkőzések, míg vasárnap szintén 9 órától kora délutánig, este 7 órától pedig lesznek a kategória döntők 4 kategóriában.
0: Mondta rádiónknak Ijés Szabolcs, a Gobék csapatmenedzsere. A megmérettetésen 3 fő kategória lesz, de emellett 2 kisebb kategóriában is versenyeznek a sportolók. Lejátszották a labdarúgó Superliga második osztályozójának visszavágóját, Nagyszeben kiesett. A Voluntár fogadta a Hermannstadtot tegnap este, az első meccsen 3-2 volt az eredmény a szebeniek javára. A tegnapi meccsen a szebeniek nem lőttek kapura, a házigazdák 3-0-ás győzelmet arattak, és a következő idényben újra a Superligában szerepelhetnek. Tovább tart a változékony, borús, esős idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék is lehetséges a délután folyamán. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Arián Zsófi, vagyis a Honeybiz énekesnője. Most valamiért nem rémlik, hogy a Honeybiz volt-e a Vibe Fesztiválon valaha is, de azt tudom, hogy az idei Vibe Fesztivál az nagyon-nagyon színes lesz, és nagyon ütős. Július 2-a és 5-e között hatalmas programok várnak ránk. 29 nap, 21 óra és 48 perc van jelenleg az idei Vibe Fesztiválig. A visszaszámlálás ugyanis megy a vibefesztivál.ro oldalon, és a fellépők sokasságáról is lehet olvasni. Kik lesznek ott? Ábréca sorrendben nagyjából a nagyobb neveket elmondanám. Hát ott lesz Ellen Walker. Én nagyon-nagyon örülök Ellen Walkernek, hiszen nagyon régi kedvencem. Ő DJ, ugye norvég zenei producer és DJ. Őt onnan ismerhetjük, hát a rádióból is, például ő fog következni a következő percekben. Azaria, ő lesz a legnagyobb fellépő szerintem az idei Vibe Fesztiválon. Ott lesz a román énekesnő Inna, de ott lesz Joel Corey, hát Joel Corey

Dalait. Nagyon-nagyon sokat szoktam bejátszani itt a Sztár délutánban, például ő is egy DJ, Angliából érkezik a Maros partra. Joel Corey után pedig még ki van, akit mindenféleképpen megemlítenék, hát Massano vagy Vini Vici, aztán ott lesz BSV és a Gang, Bye Alex és a Slap, Curtis, Jude Law, Dundi Duo és Rolly is fel fognak lépni, aki szereti a mulatos zenéket, akkor ott a helyük. Kevin, Kossz Milán, Lil Frak, Manuel, aztán Mihály Filuca, de lesz DJ Pici, Pixa is eljön Magyarországról, Pogány induló, Tédeni, Valmár, hát Marics Peti és Valkusz Milán is koncertezni fog, úgyhogy nagyon-nagyon jó fellépők ezek. Én szerintem az idei Vibe Fesztiválra mindenféleképpen éppen megéri elmenni, és le is bontották a szervezők napra pontosan, hogy melyik napokon milyen fellépő lesz úgy nagyjából, és ezt a közösségi média oldalain lehet megtekinteni, már csak azért is, mert el tudjátok dönteni, hogy ti igazából pénteken, szombaton, vagy inkább vasárnap mennétek el vibe-ozni Marosvásárhelyre. Erdély legnagyobb magyar fesztiváljára, hát örülünk, hogy itt van ilyen közel másfél órányira. És most vannak akciók egyébként, hogyha a jegyeket beszerezitek időben, akkor nem is kell annyit fizessetek, mint például az utolsó hetekben. Érdemes szétnézni a közösségi média oldalain, és érdemes megnézni azt is, hogy melyik az a koncert, melyik az a buli, amire szívesen elmennétek a baráti társasággal. Ellen Walker érkezik, akkor a norvég DJ, és 10 éves ez a dal, ami 2016-ban emlékszem, hogy toplistás volt.

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

Egy kis francia zene. Hát Franciaországban nagy lehet az öröm. A Bajnokok Ligája döntőt, ami után megnyerte a csapat, azóta szerintem még ünnepelnek Párizsban. 14:30 lesz, egy perc múlva. Június 2-át írunk, hát ma kezdődött el az iratkozás az érettségire, úgyhogy kezdetét vette a jelentkezés a 2026-os érettségi vizsga első nyári vizsga szakaszára. A diákoknak pedig mindössze 3 napjuk van a dokumentumok benyújtására, a feliratkozási időszak ugyanis június 4-én már zárul is csütörtökön. Közé tették a módszertant és a hivatalos naptárat, és arra intik a végzősöket, hogy alaposan tanulmányozzák át a szabályokat. A hivatalos vizsganaptár értelmében a jelentkezési folyamat még azelőtt zajlik le, hogy a végzős osztályok számára hivatalosan véget érne a tanítási év. Ugye most ezekben a napokban vannak a ballagási ünnepségek is, az érettségire való iratkozás, jelentkezés, úgyhogy nem irigy le most a végzősöket. A szaktárca eljárása részletesen szabályozza, hogy a beiratkozáshoz szükséges kötelező dokumentumok listája megtalálható, a kérvények benyújtásának pontos módját is el lehet olvasni, valamint a más megyékből származó vagy a korábbi promóciókhoz tartozó jelöltekre vonatkozó különleges eseteket is leírják. Az írásbeli megmérettetések június 29-én kezdődnek, tehát június 29-én kezdődik az írásbeli érettségi vizsga, az egy hétfői nap. Az első óvások előtti eredményeket pedig július 7-én teszik majd közzé, és a diákoknak majd lehetőségük lesz megtekinteni a kijavított dolgozataikat az eredmények kifüggesztése után, még a fellebbezések benyújtása előtt. Még nézem, mi mindent írnak az idei érettségiről. Az érettségi vizsga ugye a minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint zajlik, a jelölteknek a szóbeli kompetencia vizsgákon és az írásbeli próbákon egyaránt bizonyítaniuk kell, és javasolják a végzősöknek, hogy fokozott figyelemmel ellenőrizzék a beiratkozási feltételeket és a határidőket, ezzel elkerülhetők a kellemetlen szituációk, például az, hogy a jelentkezési csomagot hiányosan vagy a megszabott határidő lejárt után próbálják benyújtani. Úgyhogy sok sikert kívánok a végzősöknek, de addig még fogunk rádiózgatni június 29-ig. Most én azt ajánlom, hogy először éljétek meg a ballagási ünnepséget, először éljétek meg azt, hogy mindenki titeket ünnepel, mindenki nektek gratulál, és ha jól tudom, akkor ma volt a két sulinak a ballagási ünnepsége, a Bányai János szakközépiskola, valamint az Eötvös József szakközépiskola diákjai ballagtak. Holnap pedig szerdán, ha jól emlékszem, de gyorsan meg is nézem mindjárt a listát, a Benedek Elek pedagógiai liceum végzős diákjai tartják a ballagási ünnepséget az iskola udvarán, és aztán a következő napokban egyre több suliban lesz még ballagás. Már volt egyébként az elmúlt napokban is, úgyhogy részt lehet venni ezeken is. It's my life! Hát igen, ez az én életem. Bon Jovi énekel, aztán Ossziánt hozok, bekeményítünk.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás keresztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős! Regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára!
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: Tiltakozik az egészségügy. Megáradhatnak a folyóvizek. Techból verseny lesz Homoródon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Több mint 15 ezer résztvevőre számítanak a Sanitas Szakszervezeti Szövetség szerdai bukaresti tüntetésén. A tiltakozók a kormányépülete előtt gyülekeznek, majd a parlament előtti térre vonulnak. Az egészségügyi dolgozók mellett az igazságügyi alkalmazottak is elégedetlenek az új bértörvény tervezettel. Az igazságügyi rendszer szakértői és kisegítő személyzete már ma részlegesen felfüggesztette a munkát a bíróságokon és ügyészségeken. A Bírósági és Ügyészségi Jegyzők Országos Szakszervezete bejelentette, csütörtökön 4 órára teljesen leáll a bíróságok működése. Korrupciós ügyben hallgatta ki a DNA a román hadsereg vezérkari főnökét. A vád szerint Gyorgyice Vlad tábornok hivatali visszaélésben való bűnrészességet követhetett el, mivel a gyanú alapján a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóváhagyta a testnevelési egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Az Országos Korrupció Ellenes Ügyosztály közleménye szerint a közel 2 órán át tartó kihallgatás után megállapították, hogy a vezérkari főnök túllépte hatáskörét. A kérelem nyomán ugyanis 20 hellyel nőtt a tandíjmentes férőhelyek száma, így több eredetileg fizetéses helyre felvett hallgató is államilag finanszírozott képzésbe kerülhetett. Elsőfokú készültség van több székelyföldi folyón, árvízveszélyre figyelmeztet az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet több folyó vízgyűjtő területére. A hidrológusok közlése szerint ma éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a Maros, a Kisküküllő és a Nagyküküllő vízgyűjtő medencéjének folyóvizein. Nemzetközi techball versenyt tartanak a hétvégén Homoródfürdőn. Ezen a székelyudvarhelyi Gobék techball team világranglista vezetői és a techball európai elitje is asztalhoz áll.
1: 6 ország 42 játékosa nevezett a hétvégi Homoródfürdői Challenger Techball Cup-ra. Szombat reggel 9-től este 7-ig tartanak a mérkőzések, míg vasárnap szintén 9 órától kora délutánig, este 7 órától pedig lesznek a kategória döntők 4 kategóriában.
0: Mondta rádiónknak Iés Szabolcs, a Gobék csapatmenedzsere. A megmérettetésen 3 fő kategória lesz, de emellett 2 kisebb kategóriában is versenyeznek a sportolók. Lejátszották a labdarúgó Superliga második osztályozójának visszavágóját, Nagyszeben kiesett. A Voluntár fogadta a Hermannstadtot tegnap este, az első meccsen 3-2 volt az eredmény a szebeniek javára. A tegnapi meccsen a szebeniek nem lőttek kapura, a házigazdák 3-0-ás győzelmet arattak, és a következő idényben újra a Superligában szerepelhetnek. Tovább tart a változékony, borús, esős idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék is lehetséges a délután folyamán. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
4: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
3: Ez a Sztár délután.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csapd le a cson nélküli sertés karajra 100 g-onként egy lej 79 baniért. A 225 g-os Alesto pörkölt és sós héjas pisztáciára 13 lej 99 baniért. És a 8x0,5 literes Bergenbier világos sörre 21 lej 49 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd. Időket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Delcamex munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Jelen, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el, és a decemberi székelyüböröi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát.
7: Közérdekű hirdetés következik.

Június 2-át írunk, és 3:45 után vagyunk, 2,5 perccel, hát még mindig elég ramaty idő van, ahogy szokták mondani. Esik az eső Székelyudvarhelyen, 17 Celsius fokunk van csupán, és árvíz riadó is van Székelyföldön egyébként. Első fokú sárga jelzésű árvízvédelmi készültséget rendeltek el ma az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet több folyó vízgyűjtő területére, és a hidrológusok közlése szerint holnap reggel 10 óráig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet, és a következő folyók vízgyűjtő területén lesz a nagyobb probléma. Iza, Lápos, ez Máramaros megye, aztán Szatmár megye is a listán van. A Maros folyó, Hargita Maros és Beszterce Naszód, aztán Kisküküllő, az is érint bennünket, Nagyküküllő, Hargita Maros, Brassó, Szeben és Fehér megye. Úgyhogy árvízriadó van most ezekre a vízgyűjtő területekre. Bízunk benne, hogy nem lesz semmilyen probléma itt a következő órákban udvarhelyszéken. Jó, amit még látok, van több megyére is narancssárga jelzés, de azok már inkább ilyen román térségek, vagy Brassó megye, ami talán a legközelebb áll hozzánk, és ott van például az Olt folyó, az is a listán szerepel. Bízzunk benne, hogy holnap reggel 10 óráig nem lesz semmilyen probléma, csak úgy szép csendesen esik az eső. Dr. Béres és Jazz meg az, ma jól vagyok, remélem, hogy ti is.

0: hazamenni.
1: Általában azért nem szoktunk elfelejteni hazamenni. Éneket a Well Hello az Odaút című felvételében, és hogyha ti is hazafele tartotok, akkor valószínű, hogy autóból hallgatjátok a Sztár Rádiót, és a gépjármű vezetőknek van egy fontos üzenetem, mert hogy Székelyudvarhely városa értesíti a gépkocsi vezetőket és a lakókat, hogy holnap június 3-án reggel 8:45-től egész pályás útlezárás lesz érvényben a Sziget utcában egy építkezésen zajló nagyméretű daru használata miatt, az útzár pedig estig lesz érvényben. Na hát tessék! Eddig is hatalmas dugó volt és nagy sor a Kossuth Lajos utcában és a Rákóczin, de akkor most dupla akkora sorra lehet számítani a holnapi nap folyamán, mert még legalább azért megoszlott a forgalom a Sziget utcán és a Kossuth Lajos utcán, de így akkor teljes mértékben a Kossuth Lajos utcát fogja terhelni. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy a holnapi nap folyamán is kerüljétek a város központot, hogyha tehetitek, és a Benedekelek pedagógiai liceumban is ballagás ünnepség lesz délelőtt 10 órától, úgyhogy valószínű, hogy tényleg nagy torlódásra lehet számítani a Mártonáron téren, és itt az alsó fertájon a második Rákóczi Ferenc utca és a Kossuth Lajos utcákban, valamint a Betlen utcán is valószínűleg. Zenélgetünk tovább, mindenkinek balesetmentes közlekedés délutánra is. Jó utat, sok-sok türelmet és figyelmet!

Infjánborán felvétele szár délután a legnagyobb slágerek változatosan. 15 óra 39 perc a pontos idő. Épp olvasom, hogy drágulhat a repülés az EU új szabályai miatt. Na hát akkor hogy tervezzük a nyaralásainkat, kirándulásainkat a következő időszakban? A légi társaságok a 2026-os nyári szezon kerozin ellátási válságára készülnek. Addig az Európai Unió olyan utasjogi reformokat erőltet, amelyek a szektor szakértői szerint ellentétes hatást váltanak ki, vagyis a biztonság helyett a bürokráciát és a jegyárakat növelik. Na nézzük picit részletesebben ezt a témát. Úgy látom, hogy azt írják, az európai légtér felett sötét fellegek gyülekeznek. Az üzemanyag ellátási láncok törékenysége és az elkerülhetetlen kerozin hiány miatt az utazók számára borítékolható a bizonytalanság, vagyis a következő hónapokban számos járat törlése, kényszerű menetrendmódosítás várható. Ne lepődjetek meg, hogyha elmarad egy-két repülésetek, ami le van már foglalva például nyárára. A légitársaságok a repülőterekkel és a beszállítókkal közösen vívják minden nap küzdelmüket a menetrendek fenntartásáért, de Brüsszelben éppen egy olyan utasjogi reformon dolgoznak, amely a szakértők szerint szöges ellentétben áll a légiközlekedés mindennapi valóságával, és a szabályozási kísérlet a késések kezelése helyett csupán a költségek spirális növekedését vetíti elő. Na, egy picit foglalkozunk ezzel a témával, és megnézzük a részleteket. Hozom Tom Craft felvételét, 2013-as dal.

0: like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Lidl üzletekben a finomságokkal teli görög stílusú specialitásokat. Próbáld ki a 225 g-os Eridanos halloumi sajtot 14,99 baniért, és a 250 g-os tzatzikit extra szűz olívaolajjal 8,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Bethlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió.
7: 10 perc múlva érkeznek a 16 órás hírek Zolitól. Ott tartottunk annál a cikknél és annál a témánál, hogy drágulhat a repülés az EU új szabályai miatt, és ezzel kapcsolatban még hoztam néhány információt, mert az uniós szabályozás jelenleg milliárdos terhet ró a szektorra, amelyet a légitársaságok kénytelenek beépíteni a jegyárakba sajnos, és a mostani tervek fényében ez a teher tovább duzzadhat, ami elkerülhetetlenül a repülő jegyek drágulását fogja eredményezni, éppen akkor, amikor a háztartások már most is küzdenek az emelkedő megélhetési költségekkel. Lehet, hogy annyit nem fogunk kirándulni akkor a levegőben. A vezető Európai Légitársaság lobby szervezete úgy véli, hogy a potenciálisan ingyenes kiegészítő szolgáltatások, például a plusz kézipodgyász kérdése, hasonlóan félrevezető. Papíron jól hangzik, ám a gyakorlatban felszámolja a választási szabadságot, és minden utassal megfizetteti a szolgáltatást, miközben a környezeti terhelést is növeli. És úgy vélik, hogy amennyiben a kiadások a többszörösükre emelkednek, a felelősséget is közösen kellene viselni, nem csupán a légi társaságoknak, hanem a teljes infrastruktúrának, tehát a légiforgalmi irányítás hiányosságainak, a határellenőrzéseknek vagy a repülőtéri lezárásoknak is bizony-bizony meg kellene felelniük a követelményeknek. És a politikai döntéshozóknak higgadságra lenne szükségük. A kapkodás helyett pragmatikus és rugalmas megoldásokra van szükség, amelyek összhangban állnak a nemzetközi repülési szabványokkal. Ellenkező esetben a reform nem az utasok győzelme lesz, hanem egy olyan drága bürokratikus csapda, amelynek az árát mindannyian megfizetjük egy már amúgy is dráguló piacon. Amit még látok, hogy a fapados légitársaságok üzleti modellje, amelyet az érdekképviseleti szervezet szorosan védelmez, az utasok számára leginkább a rejtett csapdák rendszerévé vált, ahol a látszólag alacsony jegyár valójában a szolgáltatási minimum teljes elhagyását takarja. A legbosszantóbb példák közé tartozik a podgyász szabályok folyamatos, átláthatatlan módosítása, amely gyakran az utasok megtévesztésére is a reptéri többlet költségek kisajtolására irányul, vagy éppen az előre lefoglalt ülőhelyek önkényes megváltoztatása, amely a családokat és a társaságokat szándékosan választja szét egyébként. És ezek a gyakorlatok nem csupán kellemetlenek, hanem a bizalom szisztematikus rombolásáról tanúskodnak. A légitársaságok az utasok alapvető igényeit a profit érdekek alá rendelik, és mindeközben még a panasztétel folyamatát is bürokratikus útvesztőkkel nehezítik meg, hogy elkerüljék a felelősségvállalást, ugye? Úgyhogy igen, elég bonyolult lesz az idei repülés, meg a drágulás tekintetében is, meg azzal kapcsolatban is, hogy ilyen-olyan menetrendeket így az utolsó percben fognak visszamondani. Legyetek résen, folyamatosan kell figyelni az e-maileket, és folyamatosan kell tartani a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik nagyon gyakran repülnek, mert azért nekik már több tapasztalatuk van ebben a témában. Dr. Béres és Mangó Rájz, éjjel ott várok rád, meghallgatunk egy feldolgozást egyébként, Hip Hop Boys-dal, és 2025-ben úgy döntöttek, hogy feldolgozzák ezt is. Ha belefér még Madonna felvétele, akkor meghallgatjuk, hanem akkor ezzel indítjuk majd a Sztár délután utolsó óráját.

0: Tiltakozik az egészségügy. Megáradhatnak a folyóvizek. Techból verseny lesz Homoródon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Több mint 15 ezer résztvevőre számítanak a Sanitas Szakszervezeti Szövetség szerdai bukaresti tüntetésén. A tiltakozók a kormány épülete előtt gyülekeznek, majd a parlament előtti térre vonulnak. Az egészségügyi dolgozók mellett az igazságügyi alkalmazottak is elégedetlenek az új bértörvény tervezettel. Az igazságügyi rendszer szakértői és kisegítő személyzete már ma részlegesen felfüggesztette a munkát a bíróságokon és ügyészségeken. A Bírósági és Ügyészségi Jegyzők Országos Szakszervezete bejelentette, csütörtökön 4 órára teljesen leáll a bíróságok működése. Korrupciós ügyben hallgatta ki a DNA a román hadsereg vezérkari főnökét. A vád szerint Györgyice Vlád tábornok hivatali visszaélésben való bűnrészességet követhetett el, mivel a gyanú alapján a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóvá hagyta a testnevelési egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Az Országos Korrupció Ellenes Ügyosztály közleménye szerint a közel 2 órán át tartó kihallgatás után megállapították, hogy a vezérkari főnök túllépte hatáskörét. A kérelem nyomán ugyanis 20 hellyel nőtt a tandíjmentes férőhelyek száma, így több eredetileg fizetéses helyre felvett hallgató is államilag finanszírozott képzésbe kerülhetett. Elsőfokú készültség van több székelyföldi folyón, árvízveszélyre figyelmeztet az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet több folyó vízgyűjtő területére. A hidrológusok közlése szerint ma éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a Maros, a Kisküküllő és a Nagyküküllő vízgyűjtő medencéjének folyóvizein. Nemzetközi techball versenyt tartanak a hétvégén Homoródfürdőn. Ezen a székelyudvarhelyi Góbék techball team világranglista vezetői és a techball európai elitje is asztalhoz áll.
1: 6 ország 42 játékosa nevezett a hétvégi Homoródfürdői Challenger Techball Cup-ra. Szombat reggel 9-től este 7-ig tartanak a mérkőzések, míg vasárnap szintén 9 órától kora délutánig, este 7 órától pedig lesznek a kategória döntők 4 kategóriában.
0: Mondta rádiónknak Ijés Szabolcs, a Góbék csapatmenedzsere. A megmérettetésen 3 fő kategória lesz, de emellett 2 kisebb kategóriában is versenyeznek a sportolók. Lejátszották a labdarúgó szuperliga második osztályozójának visszavágóját, Nagyszeben kiesett. A Voluntár fogadta a Hermannstadtot tegnap este, az első meccsen 3-2 volt az eredmény a szebeniek javára. A tegnapi meccsen a szebeniek nem lőttek kapura, a házigazdák 3-0-ás győzelmet arattak, és a következő idényben újra a szuperligában szerepelhetnek. Tovább tart a változékony, borús, esős idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék is lehetséges a délután folyamán. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a piros kápia paprika kilója 15 lej 99 bani, és az iceberg saláta darabja 4 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3 plusz 1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim invest.

0: Outletnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatornarendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comki Minvest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Próbáld ki a Fitfeel fitness és sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
3: Fitfeel. Az egészségért és a szépségért.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió.
7: Star Rádió.
6: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Star Rádió.
9: Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Pontban 4-5-kor, június 2-án időjárás előrejelzést olvasok épp. Erre a hónapra lássuk, mivel kecsegtet bennünket a nyár első hónapja. Bőséges esőzés, majd kánikula. Ez áll az első részletekben. Hát reméljük, hogy kánikula az lesz, mert most van a szezonja és most van az ideje. Viszont most még egyelőre egyáltalán nem érezzük azt, hogy nyár lenne. Bőséges csapadékkal és a hegyvidéken kifejezetten esős idővel kezdődik ez a hónap az egész ország területén, és a hőmérséklet a hónap nagy részében az ilyenkor megszokott átlag körül alakul, majd a június vége az átlagosnál melegebb napokat hoz, de azért reméljük, hogy nem csak június 26-7-8-9-én lesz meleg ebben a hónapban, mi azért nagyon bízunk abban, hogy már hónap közepétől számíthatunk forró nyári napokra, főleg, hogyha már a városi strandot is megnyitják, akkor miért ne lehetne már medencézni, úszkálni, napozni a nyár első hónapján. Sőt, hát a városnapokat se felejtsük el. Június utolsó hétvégéjén szokott lenni, igaz? Holnap lesz sajtótájékoztató, aztán majd hozzuk a holnapi sztár délutánban a részleteket az idei udvarhely napokról. Ismét Junik együttes és a Mozaik 2003-as felvétele. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedés délutánra.

Egy igencsak vidám és pörgős felvételt Sakirától, viszont annyira nem vidám hír, amit olvasok, hogy kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos. Nem is tudtam erről, hogy elgázoltak valakit Csíkszeredában. Nézzük a részleteket. Idős nőt ütött el egy autó, tehát Szeredában a Tudor lakótelepen ma reggel, és az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett. A Hargita megyei mentőszolgálat diszpécserétől lehetett megtudni, hogy egy 80 éves nőről van szó, aki át akart kelni az úttesten, amikor elütötték. És a baleset következtében súlyos koponya sérülés szenvedett, illetve a válla is eltört. Hát úristen, 80 éves néninek még pont ez hiányzik, hogy eltörjön a válla, valamint koponya sérülés szenved, de most tényleg nagyon sajnálom, és az információk szerint az idős nő jelenleg kómában van, talán ez az egyik legrosszabb hír, amit olvashatunk. Hargita megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrséget úgy röviddel 9:30 előtt értesítették a balesetről, amely a Pacsirta sétányon történt, és sajnos szabálytalanul próbált átkelni az úttesten ez a 80 éves csíkszeredai nénike. Egy 29 éves helybéli férfi ütötte el. A gyalogos ugye megsérült a baleset következtében, és egyből kórházba is szállították. Nem állt alkohol befolyása alatt a történtek idején a sofőr. Ez már egy jó hír, és a rendőrség tovább folytatja a nyomozást a baleset pontos körülményeinek feltárása érdekében. Hát szurkolunk nagyon és szorítunk a 80 éves nénikének, hogy ébredjen fel a kómából és legyen sokkal jobban. Na ezért is kell figyelni, és figyelmesen közlekedni itt Székelyudvarhely területén is, mert nagyon sok baleset történik, nem csak itt, hanem a környékbeli településeken és a megyei utakon egyaránt. Úgyhogy jó utat, Bagosi Brothers Company pedig vezetés mellé jár mindenféleképpen.

0: visszatér.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. Három napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
5: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre. Segítünk. Erdőpanzió. A Mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Reklámot hallottak.

Az esős kedd délutánon továbbra is boldogabbá és vidámabbá tesznek a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sztár Rádióban Ray Dalton lesz a folytatásban a hírek előtt, mégpedig Keresztes Ildikót is meghallgatjuk. Legközelebb pedig holnap találkozunk a Sztár délutánban. Aludjatok egy jót, pihenjetek, ez az idő leginkább arra jó így a délutáni órákban is. És kitartást kívánok azoknak, akik még dolgoznak, estig vagy akár éjszakába mennek. Én Bedő Erika voltam az elmúlt órákban, és reggel 6-kor Szász Csaba vár benneteket a mikrofonnál, holnap ilyenkor pedig ismét együtt sztár délutánozunk. Sziasztok, minden jót!

0: Tiltakozik az egészségügy. Megáradhatnak a folyóvizek. Techból verseny lesz Homoródon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Több mint 15 ezer résztvevőre számítanak a Sanitas Szakszervezeti Szövetség szerdai bukaresti tüntetésén. A tiltakozók a kormány épülete előtt gyülekeznek, majd a parlament előtti térre vonulnak. Az egészségügyi dolgozók mellett az igazságügyi alkalmazottak is elégedetlenek az új bértörvény tervezettel. Az igazságügyi rendszer szakértői és kisegítő személyzete már ma részlegesen felfüggesztette a munkát a bíróságokon és ügyészségeken. A Bírósági és Ügyészségi Jegyzők Országos Szakszervezete bejelentette, csütörtökön 4 órára teljesen leáll a bíróságok működése. Korrupciós ügyben hallgatta ki a DNA a román hadsereg vezérkari főnökét. A vád szerint Györgyice Vlád tábornok hivatali visszaélésben való bűnrészességet követhetett el, mivel a gyanú alapján a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóvá hagyta a testnevelési egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Az Országos Korrupció Ellenes Ügyosztály közleménye szerint a közel 2 órán át tartó kihallgatás után megállapították, hogy a vezérkari főnök túllépte hatáskörét. A kérelem nyomán ugyanis 20 hellyel nőtt a tandíjmentes férőhelyek száma, így több eredetileg fizetéses helyre felvett hallgató is államilag finanszírozott képzésbe kerülhetett. Elsőfokú készültség van több székelyföldi folyón, árvízveszélyre figyelmeztet az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet több folyó vízgyűjtő területére. A hidrológusok közlése szerint ma éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a Maros, a Kisküküllő és a Nagyküküllő vízgyűjtő medencéjének folyóvizein. Nemzetközi techball versenyt tartanak a hétvégén Homoródfürdőn. Ezen a székelyudvarhelyi Góbék techball team világranglista vezetői és a techball európai elitje is asztalhoz áll.
1: 6 ország 42 játékosa nevezett a hétvégi Homoródfürdői Challenger Techball Cup-ra. Szombat reggel 9-től este 7-ig tartanak a mérkőzések, míg vasárnap szintén 9 órától kora délutánig, este 7 órától pedig lesznek a kategória döntők 4 kategóriában.
0: Mondta rádiónknak Ijés Szabolcs, a Góbék csapatmenedzsere. A megmérettetésen 3 fő kategória lesz, de emellett 2 kisebb kategóriában is versenyeznek a sportolók. Lejátszották a labdarúgó szuperliga második osztályozójának visszavágóját, Nagyszeben kiesett. A Voluntár fogadta a Hermannstadtot tegnap este, az első meccsen 3-2 volt az eredmény a szebeniek javára. A tegnapi meccsen a szebeniek nem lőttek kapura, a házigazdák 3-0-ás győzelmet arattak, és a következő idényben újra a szuperligában szerepelhetnek. Tovább tart a változékony, borús, esős idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék is lehetséges a délután.

0: folyamán. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít? Netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútorok

kedves áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket,

0: és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: és az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val, prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Terminálból, terminálba, fesztiválra megy a fesztiválra.
0: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egyfőre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Judlo, Valmar, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Star reklám. Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó Fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsáróírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delcamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.

0: bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyüböröi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, Terminálból, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még

0: sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és bokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító Autófest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
4: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a 2. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
5: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
2: Közérdekű hirdetés következik.
10: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
1: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
2: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

tout cassé. Pour rien. Je ne pourrai plus jamais.